0: énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod.
2: Ez is egy hazai a Best FM-en.
0: A Best FM-en.

Köszöntjük Ipo és Hippolit nevű kedves hallgatóinkat! Az Ipoi férfi név a görög eredetű Hippolitus név rövidüléséből keletkezett, akár csak a Hippolit, jelentése lovász, női párja Hippolita. A nevek legismerte tulajdonosai Hippolita Lakály, 8-as Ipoi francia tanár fordító, Tóth Zsolt Ipoi ciszterci, és természetesen ön kedves Ipo és Hippolit, aki most a rádiót hallgat.

0: A te zenéd, a te rádiód. Best FM.
1: Best FM.
2: Szívemben bomba van, és hogyha megcélozom magát,

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Ragazzi!

0: erősíteni nemzetközi kapcsolatait a Debreceni Egyetem. Szabadtéri tüzek és szénmonoxid miatt is vonultak a tűzoltók. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben közterületi játszótereket, bölcsődéket, óvodákat, iskolák udvarait vizsgálta, de jártak szállodákban, éttermekben, udvarokon kialakított terekben, játszóházakban is. A balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki, tájékoztatott Edvan Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el, a szükséges nyilvántartásokat és a dokumentációkat nem vagy nem megfelelően kezelik, valamint a tehát hiányosságokat nem szüntetik meg. Gyakori, hogy a bejáratnál hiányzik a kötelezően feltüntető adattábla, amely egyébként tartalmazza az üzemeltető nevét és elérhetőségét. Ha bármilyen problémát talál a szülő, akkor bejelentéssel tudjon élni az üzemeltető felé, hiszen a legfontosabb a gyermekeink biztonsága.
0: Nemzetközi együttműködések bővítését és az egyetem külföldi láthatóságának javítását tartja egyik legfontosabb feladatának Jenei Attila, a Debreceni Egyetem új nemzetközi rektor helyettese, írta a hírek.onide.hu. A szakember július 1-től irányítja az intézmény nemzetközi szerepvállalását. A portálnak elmondta, céljai között szerepel a tudományos, stratégiai és ipari partnerségek erősítése, a külföldi hallgatói és kutatói mobilitás növelése, valamint az egyetem nemzetközi rangsorokban elfoglalt helyének javítása. Kifejtette, az egyetemek között egyre élesebb a verseny a hallgatókért, a kutatási forrásokért és a nemzetközi ismertségért. A Debreceni Egyetem ezért meglévő kapcsolatait is bővíteni, többek között ázsiai partnerekkel, miközben a Cívisvárosban működő nemzetközi vállalatokat is bevonná a kutatásfejlesztési együttműködésekbe. Az intézmény a magyar hallgatók külföldi tapasztalat szerzését, valamint az oktatók és kutatók nemzetközi mobilitását is ösztönözné. Több helyszínen is szükség volt a hajdubiari tűzoltók munkájára a hét elején, számolt be róla a HAON. Debrecenben a Szabó Pál utcában egy családi ház erkélyén lévő klímaberendezés kültéri egysége gyulladt ki. A lángokat a helyi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el. A Gizella utcában szénmonoxid érzékelő jelzett, a helyszínen végzett mérések pedig kimutatták a mérgező gázt. Személyi sérülés nem történt, Debrecenben egy parkolóautóra faág hasadt, a Nagyerdei körúton pedig egy közlekedést veszélyeztető fát kellett eltávolítani. Hajdunánáson szintén fát vágtak ki. A térségben több szabadtéri tűzhöz is riasztották a tűzoltókat. Tiszalökön 3 hektáron égett szárazavar és erdő ajnövényzete, míg Hosszúpályban, Nádudvaron, Nyírmihájdiban és Hajdúböszörményben kisebb területeken kapott lángra a növényzet. Meleg nyárias idő várható a következő napokban Hajdú-Biharban, napközben 28 és 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, éjszakára pedig 16-20 fok közé hűl vissza a levegő. Többnyire száraz időre készülhetünk, csapadék csak elszórtan alakulhat ki, záporok és kisebb zivatarok formájában. A légmozgás általában mérsékelt lesz, de időnként megérénkülhet, helyenként pedig meg is erősödhet.

hello mindenkinek, a reggeli kardió után épp estem, de gurultam majdnem, hogy a második emeletre. A Darabos utcában, a Beszékházban, ahonnan játsszuk, Debrecen, és hát bárhol is vagy, ott van veled a Best FM zenei kedvenceid. Múlnak a napok, igen, ez egy új nap, és már csütörtök. Nem péntek 13, csütörtök 13. Legyen szerencséjük a mai napon, akár a névnapi, évfordulós, akár a születésnapi játékunkat illetően. Gáspár Laci mellett érkezik a CNCO, és majd a Reggaeton Lento.

0: Csak hogy a tegnap esti Loki veresség után is vidáman induljon a mai reggel. A Best FM-mel. Na akkor kezdünk is.
1: Felújításokkal készülnek a tanévkezdésre. 70 megbetegedést regisztráltak Hajdúhatházon. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: A nyári szünetben 38 intézményben végeznek kisebb-nagyobb felújításokat és karbantartási munkákat a Debreceni Tankerületi Központ fenntartásában, számolt be róla a DEHÍR. A munkátok célja, hogy a diákokat szeptemberben megújult és megfelelően előkészített környezet fogadja. Az intézményekben a nyári időszakot használják ki azokra a feladatokra, amelyek tanítás mellett nehezebben lennének elvégezhetők. A munkák között egyaránt szerepelnek kisebb karbantartások és nagyobb felújítási feladatok. A tankerület számára fontos, hogy az iskolák műszaki állapota megfelelő legyen, és a tanévkezdésre minden szükséges beavatkozás elkészüljön. A nyári munkák így nem csak az épületek állapotának javítását szolgálják, hanem a tanulók és a pedagógusok számára is rendezettebb, korszerűbb környezetet teremthetnek az új tanévben. Továbbra sem tekinthető lezártnak a hónapok óta tartó hepatitis A járvány Hajdúhatházon, számolt be róla a HAON. A településen már 70 igazolt megbetegedést tartanak nyilván, a betegek csak nem 80%-a gyermek. A legfrissebb adatok szerint jelenleg 15-20 aktív fertőzött lehet a városban. A járvány márciusban kezdődött, május végén még 25 igazolt esetet tartottak számon, június elejére pedig 28-ra emelkedett a számuk. A védekezés új szakasza augusztus elején indult, amikor célzott oltási kampányt szerveztek a leginkább érintett városrészekben. Elsősorban az 1 és 16 év közötti gyermekeket várták, és szükség esetén az oltócsoportok a családokhoz is elmentek. Egyetlen nap alatt 6 utcában mintegy 300 embert oltottak be. A járványügyi intézkedések célja, hogy megállítsák a fertőzések további terjedését. Emberrablás gyanúja miatt fogtak el több embert Hajdú-Bihar megyében a rendőrök, számolt be róla a Hajdú Press. Az ügyben a terror elhárítási központ munkatársai is közreműködtek, akik összehangolt akció keretében csaptak le a gyanúsítottakra. A nyomozás adatai szerint a sértettet akarata ellenére tartották fogva, miközben jelentős összegű pénzt követeltek tőle. A rendőrség gyors intézkedésének köszönhetően sikerült kiszabadítani az áldozatot és őrizetbe venni az elkövetőket. Az ügy részleteinek feltárása továbbra is folyamatban van. A nyomozók több bűncselekmény elkövetésének gyanúját is vizsgálják. Az ilyen jellegű bűncselekmények felderítésében kiemelt szerepet kap az egyes rendvédelmi szervek együttműködése, amely ezúttal is eredményesnek bizonyult.
0: És akkor a rossz hír, a tegnap esti Loki mérkőzés tekintetében ugye konferencia liga. A dánoknál a visszavágó Kopenhágában volt, amikor 2-1 volt csak a különbség. Természetesen a dánok javára. A végeredmény azonban 5-1 lett, és ezzel a vereséggel a hazai 0-3 után búcsúzik a DVSC a konferencia ligából. Nem búcsúzik a nyár, olyannyira nem, hogy hát még augusztus 13-a van, hova is búcsúzna. Visszaerősítünk, ha nem is lesz olyan forróság, mint az elmúlt napokban volt, még a hidegfront előtt, tehát ilyen 42 meg 43, azért a 30 fokot ma lazán elérjük, ugye? Dániel, mit láttál? Hallgatunk.
1: Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Debrecenben és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék térségünkben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt marad Hajdú-Biharban, de olykor erőssé is fokozódhat.
0: Köszönjük szépen! Napos és kissé szeles lesz a csütörtökünk is, ugyanúgy, mint ahogy a szerdai nap volt. Egy pár fokkal talán melegebb lehet, és ma igen elérhetjük a 30 Celsius fokot. Viszont valóban a nagy forróság, a nagy hőség szerencsére nem tér vissza, és a jövő héten sem, ami azért fontos nekünk debrecenieknek, mert hogy kezdődik a virágkarneváli hét. És jön a hosszú ünnepi hétvége. Úgyhogy addig már csak a csütörtök, meg majd holnap a péntek. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, Fazekas László vagyok. 5 perc elmúlt el 6 óra, kellemes készülődést kívánok!

0: vigyázzunk egymásra az utakon is. Lassítsunk Debrecen igazi kedvenceivel. Jó utat kíván a Best FM!
1: Lasciatemi cantare

és mégis forog a föld, Gáspár Laci, az alaptanú bizonsággal a Best FM-en, 10 perccel fél hét előtt, jó reggel Debrecen! És hello a 104,6 MHz-en, jó hírrel szerettem volna kezdeni, de hát olyan előjelek voltak a konferencia, Európa konferencia liga visszavágó tekintetében, ami olyan túlságosan nagy bizakodásra nem adott okot, ami a DVSC-t illeti, mert egy összesítésben 8-1-re kapott ki a Loki, a Dán Kopenhága csapatától, tegnap megvolt a visszavágó, és a dánok ki is ejtették az Európa konferencia ligából a Lokikát. 5-1 lett a végeredmény tegnap, pedig volt olyan, amikor 2-1-re, csupán 2-1-re vezettek a dánok, aztán a vége csak ennyi lett, 5-1. Engedjük is el. Koncentráljunk a mai napra. Augusztus 13-a. Csütörtök, mennyire babonásak, kedves balkezes tesók. Hello, jó reggelt, a világ balkezesei egyesüljenek. Ma van ugyanis augusztus 13-án a balkezesség világnapja. A balkezesek világnapja. Szokták mondani rám, hogy két balkezes. Hát inkább, mint két ballábas. Bár valószínű, hogy a focipályán sem állnám meg a helyemet. Szóval ma van a balkezesek világnapja, és ezért majd picikét beszélünk a balkezesekről, a balkezeseknek, és nem csak a balkezeseknek, hanem jobbkezeseknek, és hogy mennyire nehéz a mi életünk ezzel a kézzel. 500-540 és 30-933 104-6. Ide jöhetnek majd a tapasztalatok, például a balkezességgel kapcsolatban, vagy akár éppen a közlekedéssel kapcsolatban. Azt mondja, Norbi, ő is az, két balkezes. Ha-ha-ha, ezt a viccet már elsütöttem. Az igazi balkezesektől várjuk a tapasztalatokat, és mi játsszuk a jó zenéket 4:45 után 7 perccel Martin Garrix-tal és Bonótól, még mindig foci hangulat. UEFA Euro 2020-as himnusz, We are the people, a csütörtök reggelben. Jó reggel, de

Kettő perccel fél hét után John Legend dalát hallották egy meglehetősen hűvös reggelen. Alig van több mint 15 fok Debrecen, a napsütés ellenére még egyelőre ennyire számítsanak 15-16 fokra, napközben pedig legalább 30-ra. És mire számítsanak augusztus 13-a szülöttei, hogy jól felköszöntjük őket, meg a névnaposok is, bár gondolom ma sem lesz hosszú a sor a névnapi sorsolásnál, már ami a névnaposokat illeti, ugyanis ma az ipolyok ünnepelnek. Hát ők nincsenek olyan túlságosan sokan. Híres születésnaposok annál inkább, úgyhogy mondok is néhányat. Mindjárt kezdjük a feszültségkeltés a borzongatás nagymesterével. Figyelem, a következő zenei bejátszás a nyugalom megzavarására alkalmas. Főképpen, ha önök is hozzám hasonlóan látták minden idők legdurvább, hát horror filmjét, hívjuk ezt annak, inkább ilyen thriller volt. Az volt a címe, hogy Pszichó. Nos, hogyha önök is hozzám hasonlóan látták ezt a filmet, akkor ez a hang hatás az olyan, mintha az idegszálaikon húzgálnák a vonót. Anthony Perkins főszereplésével és Alfred Hitchcock rendezésével minden idők egyik legjobb filmje a Pszichó volt. Na meg a madarak, és hadd ne soroljam, 127 éve született Alfred Hitchcock. 120 éve született Borsos Miklós szobrászművész. 105 éve pont itt Debrecenben Sarkadi Imre író, újságíró, 1961-ben írta meg az Elveszett paradicsom című művét. Ma lett kereken 100 esztende, és vagyis hát ma 100 évvel ezelőtt született Fidel Castro, kubai politikus, és aki ma a 40. születésnapját ünnepli, egy bájos, elbűvölő színésznő, aki még énekelni is szokott, igaz ritkán, például ő volt a nagy duetben Molnár Ferenc Karamell partnere.

0: Boldog születésnapot kívánunk Trokán Nórának, aki 40 esztendős lett, aztán Jan Haglennek, aki a Europe együttes dobosa volt. Így ebben a dalban is ő verte a dobokat. 62 éves lett ma a svéd zenész. És 44 éves ez a Benny Edwards Jr., azaz BG, aki a For the Cause együttest erősítette. Ilyen feldolgozásokat játszottunk, szerettünk tőlük, mint Benny King, Stand By Me-jének az újabb változata. 44, tehát ma Benny Edwards, BG, a For the Cause együttes énekese. Egy énekesnővel fogjuk felköszönteni a ma ünneplő ipolyokat.
1: Köszöntjük Ipoly és Hippolit nevű kedves hallgatóinkat! Az Ipoly férfi név a görög eredetű Hippolitus név rövidüléséből keletkezett, akárcsak a Hippolit, jelentése lovász, női párja Hippolita. A nevek legismertebb tulajdonosai Hippolita lakály, 8-as Ipoly francia tanár fordító, Tóth Zsolt Ipoly ciszterci, és természetesen ön kedves Ipoly és Hippolit, aki most a rádiót hallgatja.
0: Hat perccel fél hét után az ipolyoknak és valamennyi ma ünneplőnek érkezik a születésnapos énekesnő. Dán énekesnőről van szó egyébként, akinek nevét olyan furcsán kell mondani, mert hogy Dán és hiába Monak van írva, mint hogyha a boci megszólalna. Mú. 38 esztendős lett a Lean On énekesnője. Jön DJ Snake-kel és Major Lazer-rel a csütörtök reggel.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvényhelyszín. parkhill.hu.
3: Kós, ma találkozhat egy rendkívül vonzó egyéniséggel, ne vegye félváról, mivel őt a Mars vezérelte az útjába. Mika, kerülje az elhamarkodott döntéseket és a hirtelen lépéseket, különösen pénzügyek terén, legyen nyugodt és magabiztos, csak a tényekre alapozzon. Ikrek, igen előnyös helyzetben van, ne váljon ellenségessé, ha valami nem úgy történik, mint ahogyan tervezte. Rák, a mai napját teljesen a pihenésnek szentelheti, az otthoni feladatai intézésekor fontosabb a személyes nézőpont. Oroszlán, kellemes szép nap köszönt önre, sajnos azonban semmi sem tökéletes, álmatlan éjszakára számíthat. Szűz, valamit nagyon hiányol az életéből, de még maga sem tudja, mi is az valójában, most ne ezen gondolkodjék, kiderül úgyis időben. Mérleg, hivatása sok lemondással járhat, főképp, ha felelőtlen ígéreteket tesz kollégáinak. Skorpió, legyen most résen, mert az anyagiak tekintetében kellemetlen meglepetések érhetik. Ne vállaljon plusz munkákat, inkább próbálja meg élvezni az életet. Nyilas, a legszívesebben dudorászna egész nap, ha teheti, tegye, úgyis ritkán hallani már munka közben dúdolgató embereket. Bak, a művészi vagy alkotó munkának kedvez a mai nap, érdemes új dolgokat tanulni és új módszereket alkalmazni. Vízöntő, az élet apró örömei teszik boldoggá a mai napját, az elérhető célok és a romantika kerül előtérbe. Alak, magánéleti kapcsolatok, szerelmi ügyek kerülnek napirendre, befektetésekben legyen körültekintő, hallgasson a megérzéseire.

a Best FM. Az Ankara Echo-za 8 perccel 7 óra előtt, és mindjárt ilyen volt, ilyen lett rovatunkkal, de előtte világ balkezesei, egyesüljetek! Hát a Best FM rádió balkezes hallgató is összefogtak a balkezes műsorvezetővel együtt. Augusztus 13-a, 1992 óta a balkezesség, a balkezesek világnapja. A föld népességének csaknem 15%-a balkezes. Hát azért ez elég durva arány. Jönnek is a hozzászólások. Attila például hívott, és azt mondta, hogy ő hát velem egykorú körülbelül, és hát ugyanúgy, ahogy én születése óta, vagy miután már használta az ember a kis kezecskéjét, balkezes. És hát nem mondja, hogy nem volt ebből hátrány néha, de azért kitűnt a jobbkezes kollégák közül, mert hogy vannak olyan feladatok, amelyeket a balkezesek lehet, hogy jobban meg tudnak oldani, mint a jobbkezesek. Azt írja Ági, hogy az én tapasztalatom a balkezesek kapcsolatban az, hogy van bennük valami plusz, ami több az átlagtól. Ó, tényleg? Ne is mondd. A fodrászom is balkezes. Régóta jársz hozzá? Akkor gondolom, igen, van benne valami plusz, amely mindig megajándékoz a haj koronádat illetően. És akkor Kata... balkezesség, a barátnőm balkezes, az általános iskolában kitaláltuk, hogy cserélünk kezet, én írok balkézzel, ő pedig jobbal. Hát nem sikerült. Se neki, se nekem. Hát nem egyszerű. Ez biztos. Gondoljunk a hátrányokra, például egy hétköznapi használati tárgyra, amit úgy általában, bár vannak már speciális balkezeseknek szóló tárgyak is, de mégis a jobbkezesekre terveztek. Úgyhogy a következő órában is tévhitek és igazságok a balkezességgel kapcsolatban, meg egy híres balkezes is pengeti majd a gitárját a balkezével. De előtte az ilyen volt, ilyen lett rovatunk, 1982, Steve Miller Band, Abracadabra, és utána...

Abrakadabra és Harry Houdini, a nagy szabaduló művész. Én is bűvészkedtem egy picit, mert hogy elindultunk 1982-ből, amikor a Steve Miller Band elkészítette az Abrakadabrát, és itt utólag pedig a 2 évvel ezelőtti Eminem visszatérő slágert hallhatták, az Ilyen volt, és ilyen lett rovatunkban. Mindjárt 7 óra, telefonokkal elő, akár bal kézzel, akár jobb kézzel, küldjenek egy

Nagy Bogi és Dash dalát szeretnénk mindjárt itt a hírek után. Jól leszek újra. Anett, nem várod meg a második vagy a harmadik ajánlatomat? Kata, te sem? Barbie, te sem? Ó, csajok, ne csináljátok már! Bocsánat, Gábor, nem csak csajok, ne csináljátok már, Gábor, te sem. Valakinek egy Bon Jovi, mégpedig egy viszonylag ritkán hallható, egy csodaszép ballada, az Always. Kata marad Boginál. Egy Rasputinnal sem tudlak visszatéríteni, Kata? Vagyis eltéríteni az eredeti szándékottól? Andinak nem kell, úgy látom, nyomatékot adni, a dalra küldött egy hármast. Andikám, vége a szabadságnak? Rég olvastalak. Szóval egyes Nagy Bogijék, kettes Bon Jovi Always, és hármas Rasputin Bonnie M.

0: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
1: Akár ez is jöhet a Best FM-en, de vajon melyik?
0: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Nem csak festékben, hanem a háztartásban is verhetetlen ajánlatok várnak. Vásárolj Debrecen egyetlen Trilag festékstúdiójában, a Colorful festékboltban. Most a 15 literes Híragold prémium fehér beltéri festék csak 11.990 forint, a 24 tekercses Oops Everyday Barack prémium toalettpapír pedig mindössze 1810 forint. Keres minket Debrecenben a Szoboszlói út 9 alatt. Ingyenes parkolás az áruház mögött a Gyár utcában.
4: Ajtót, ablakot keresel? Tisza Ajtóablak, gyere el hozzánk, és tekints meg minőségi furnér ajtóinkat, amelyek elérhetőek síkban záródó, vagy akár falpaneles kialakításokkal is. Tisza Ajtóablak, új helyen, Debrecen, Böszörményi út 178.
5: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
6: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
7: Reklámot. 20 ezer látogatót várnak az idei Farmer Expo-ra. Hajdúszoboszlói családoknak marad ingyenes a fürdőzés. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
7: Augusztus végén ismét a mezőgazdasági lesz a főszerep Debrecenben. A 35. Farmer Expo-t augusztus 27-e és 29-e között rendezik meg a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán, közölte az intézmény. A Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállításon 17 000 négyzetméteren mintegy 340 kiállító mutatkozik be, a szervezők pedig 20 000 látogatóra számítanak. A Debreceni Egyetem közös standdal készül, ahol saját termesztésű zöldségeket és gyümölcsöket, valamint új technológiákat, köztük drónokat is bemutatnak. A rendezvény egyik kiemelt témája az aszály és a mezőgazdaság alkalmazkodása a vízhiányhoz, illetve a szélsőséges időjáráshoz. Augusztus 28-án szakmai kerekasztalt is tartanak a száraz gazdálkodás lehetőségeiről. Emellett állattenyésztési fórumok, gép és technológiai bemutatók, tenyészállat bemutatók és lovas programok is lesznek. Augusztus végéig ingyenesen léphetnek be a helyi strandfürdőbe a hajdúszoboszlói családok, számolt be róla Ceglédi Gyula polgármester közösségi oldalán. A városvezető megköszönte az intézmény igazgatóságának döntését, amelynek köszönhetően a nyári melegben segítséget kapnak a helyi családok. A polgármester egy másik bejegyzésében arról is beszámolt, hogy a külterületen élők számára már rendszeresen biztosítanak ivóvizet. A vízszolgáltatást végző ERV-vel történt egyeztetés után a vízosztás múlt hét csütörtökön indult részlegesen. A vízellátás biztosítása a tartós hőség és a harmadfokú hőségriasztás idején különösen fontos a külterületen élők számára. Elérhető marad a Ciprusra közlekedő közvetlen repülőjárat, számolt be róla a Dehír. A légitársaság meghosszabbította a Debrecen és Lárnaka között közlekedő járat működését, így a térségből továbbra is egyszerűen elérhető marad a népszerű Unión és Euróövezeten belüli mediterrán úti cél. A közvetlen összekötetés nem csak turisztikai lehetőségeket bővít, hanem tovább erősíti a debreceni repülőtér szerepét is a régió nemzetközi kapcsolataiban. Ciprus az elmúlt években egyre kedveltebb úti céllá vált a magyar utazók körében, köszönhetően kedvező éghajlatának és gazdag kulturális örökségének. A járat fenntartása hozzájárulhat ahhoz, hogy Debrecen légi közlekedési kínálata tovább bővüljön, és még több utas számára kínáljon kényelmes utazási lehetőséget.
1: 15-16 fokkal, vagy 17-tel indultunk ma reggel 6-kor. Egy óra telt el azóta, egyelőre nem nagyon változott a hőmérséklet, de Dani itt van és mondja, hogy mennyire lehet számítani ma, augusztus 13-án csütörtökön.
7: Nyárias meleg időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén. A nappali maximum hőmérséklet 28 és 35 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 16-20 fokig külhet le a levegő, Csapadék csak elvétve fordulhat elő térségünkben, elsősorban zápor néhol kisebb zivatar formájában, a szél többnyire mérsékelt marad Hajdúbiharban, időnként azonban meg is erősödhet.
1: 500-540, ide várjuk a közlekedési információkat. Na meg a 39-33-104-6-osra. A sok 1-es, 2-es, meg 3-as között, meg balkezes hozzászólás között azért érkezik közlekedés is. Krisztina írja, hogy a Szabó Kálmán utcában most szerelték be.
2: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is
1: veled. Na vajon mit? Mondjuk azt, hogy fészket rakott a madárka. És akkor Barbie, egy balmaz újvárosi lányt nem lehet legyőzni errefelé. Azt gondolod, Barbie? Igazad van.

0: 1994-ben jelent meg a banda, mármint a Bon Jovi első hivatalos válogatás lemeze, és ezen a 94-es albumon a Crossroadon volt azért újdonság is. Az egyik, pont az előbb hallott, Always. Mindig, csak a Best FM. Jó reggel, Debrecen!
1: Ez a Best reggel. Sok jó zenével és örömteli pillanatokkal.
0: Azt írta Zsófi, hogy ő a kettest szeretné, és szigorúan bal kézzel küldte el. Hát nézd, Zsófikám, volt olyan, aki meg a jobb kezét használta, aztán volt, aki ismét a bal kezét, Réka, ő egy hármas küldött ezzel a bal kézzel, de miért olyan fontos, hogy ki milyen kézzel küldte ezt ma reggel a villámvoksban? Ó, mert nézzük az arányokat a Best FM rádió hallgatói között. A föld népességének csak nem 15% a balkezes, és önnek a balkezesek világnapján a hozzászólások ezzel kapcsolatban. Például itt van Judit, aki azt írta, hogy a mi családunkban csak anyukám és én vagyunk jobbkezesek, illetve hát a dédi volt, aki hát bizony a korában még az átnevelés volt a divat. Tudják, amikor valaki balkézben fogott iskolában egy tollat, akkor jött a körmös, hogy át kellett tenni a jobb kezébe. Az átnevelés valóban egy időben nagyon gyakori volt Magyarországon a jobbkezesek és a balkezesek esetében. Azt írja Judit, hogy mindenki más balos a családban. Ha valaki most kapcsolódik be a Best FM reggeli műsorában, akkor tudjon róla, hogy nem a politikai hovatartozásról tartunk eszmecserét, hanem a balkezesség világnapján. A bal és a jobbkezesek csapnak össze, majd néhány tévhit és igazság ezzel kapcsolatban, sőt, megnézzük, hogy a gombafejűek esetében, mármint a Beatles formáció esetében, mi volt az arány a balkezesek és a jobbkezesek között. Fele-fele megsugom. 500-540 és 39-33 104-6. Ne feledkezzünk el a Szabó Kálmán utcai Trafi Boxról. Aktív. Laci kérdezi, aki balkezes, az ballábas is? Két balkezes, két ballábas. Nem szeretnék semmiféle összecsengést a következő hírrel, szomorú hírrel kapcsolatban, de tegnap kikapott a Lokika. Dániában bűzlött valami. 5-1 lett. A Kopenhága 5-1-re győzte le. Így összesítésben 8-1-jel ejtette ki a konferencia ligából a város csapatát. Na, a hétvégén jön az Eto, majd vasárnap, mi pedig a harmadik helyzettel folytatjuk a 90-es évek után, a 80-as évekkel és a Rasputinnal. Ez már a Bonnie M a csütörtök reggelben 10 perccel fél 8 előtt. Szép jó reggel, Debrecen!

0: Those Russians.
1: A legjobb zenékkel, Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
2: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjünk.

0: zenékből sosem elég.
1: Hamarosan folytatjuk.
0: Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Műszaki vizsga Gördülékenyen. Autodrom. Szoboszlói út 50.
3: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
4: Kezd a vásárlást az Arsuna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel. 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
3: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
5: Tisza Ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza Ajtóablak. Böszörményi út 178.

Lady Gaga és a Dead Dance. 7:58 után Debrecen kedvenc rádiójában. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Augusztus 13-án csütörtökön azt írja a Laci, hogy rég láttam Csőrikét a Szabó Kálmánon, de ma végre ismét ott fütyül a kalitkában. Pedig most a nyári ügyeletes ovi miatt naponta erre járunk, a mi kis egyetlen balkezes manónk miatt. Érdekes volt értesülni arról, hogy ma van a napjuk. Ma bizony, augusztus 13-a, egy balkezeseket tömörítő amerikai szervezet kezdeményezésére a Balkezesek Világnapja. És akkor néhány tény, állítás vagy éppen cáfolat a balkezesekkel kapcsolatban. A balkezesség lehet örökletes jelenség, de messze nem annyira, mint amennyire ezt sokan hiszik és állítják. Hiszen mindkét szülő balkezessége esetén is az esély csak 50% körüli arra, hogy a gyermek is ugyanúgy balkezes lesz, vagy sem. Megfigyelések igazolják, hogyha valakinek egy komolyabb sérülés éri a jobb kezét, és az hosszú távon akadályozza a korábban írásra használt kezének a használatában, akkor az a személy nagy valószínűséggel megtanul balkézzel írni, sőt, sokszor a gyógyulás után marad is balkezes. A magas tesztoszteron szint is vezethet balkezességhez, ráadásul már a magzati kortól kezdve. Az agy fejlődését nem csak a hormon szint, de a magzatot érő első komoly stressz is komolyan befolyásolhatja. És valóban az ágszottatás egy időben divat volt az iskolákban, de sokan vannak olyanok, akiknek kötelezővé tették gyerekkorukban, hogy akaratuk ellenére jobb kezüket használják. Sok olyan megalapozatlan információ kering a köztudatban, miszerint a balkezesek kreatívabbak és hatékonyabb probléma megoldók. Mi az, hogy megalapozatlan információ? Hát ez így van, írják is a hallgatók. Például Zsuzsi, hogy az ő párja is balkezes, és tényleg nem egy átlagos ember, ráadásul vízöntő. Na mondom én, ilyenek a balkezes vízöntők. Laci kérdezte, hogy ez tényleg úgy van, hogy aki balkezes, az ballábas is? Közben utána néztem. Nem, aki balkezes, az nem feltétlenül ballábas is egyben, bár erős kapcsolat van a kéz és a láb dominancia között, előfordulhat úgynevezett kever dominancia is, amikor valaki az egyik oldalát használja határozottabban kézzel, de a másikat meg lábbal. Most jön két balkezes, az egyik dobos, a másik gitáros, a világ legismertebb balkezes gitárosa, akit úgy hívnak, hogy Paul McCartney. A következő dalt nem balkézzel írta, mert hogy nem ő írta, hanem John Lennon, aki meg jobbkezes volt, úgyhogy innen is látszik, hogy a Beatlesből 50-50% volt az igaz, a csapat fele balkezes volt, a dobos és a gitáros, Ringo Starr és Paul McCartney, és hát a másik fele a csapatnak meg jobbkezes. 61 évvel ezelőtt adta ki a Beatles együttes a Help című dalát, úgyhogy ezt küldjük valamennyi balkezes beszte

0: Most egy újabb popsláger a Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: eszébe a reggelről. Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: A csodálkozás öröm, mivel hogy fölfedezés. Aki nem tud csodálkozni, az örülni se tud. De baj van azzal is, aki csak hivatásos bűvészek mutatványain csodálkozik, és nem tudja, hogy a kövek rajzolata, vagy egy kéz félszeg mozdulása sokkal ámulatra méltóbb.

McLemore-ék után Fagyi közlekedési információja. Szia Laci, átadták a forgalomnak a Vámospércsi hétvezér Budai Nagy Antal kereszteződést. Hurrá! Örülünk, Vincent! Nem annyira. Azt írja Fagyi, hogy bár ne tették volna, a reggeli csúcsban ugyanis nagyon el kellene a rendőri irányítás, mivel a lámpák még nem működnek, egy részük még ki sincs építve, úgyhogy óvatosan közlekedjen mindenki, mert elég veszélyes most ott arrafelé. Fagyi, köszönjük szépen, hát megfagyasztottad a hangulatot. Remélem tudunk dobni a balkezesek világnapján egy-két hozzászólással. Ezen például Bence írta, hogy azért van még egy másik híres balkezes gitáros is, volt egészen pontosan Jimi Hendrix, valóban a zenei világból. Jimi Hendrix, gitáros, Paul McCartney, a Beatlesből szintén gitáros, és Kurt Cobain, a Nirvana együttes énekese is balkezes. Mondok még néhány hírességet, művészet és tudomány, Leonardo, de nem Caprio, hanem Da Vinci, aztán Michelangelo, Ludwig von Beethoven is balkezes volt, sőt, Albert Einstein is. A politika és a történelem, Julius Cézár, első Napóleon, francia császár, Barack Obama, az Amerikai Egyesült Államok volt elnök, és második Erzsébet, a brit királynő és balkezes volt, és itthonról néhány név, Puskás Ferenc, labdarúgó, Papp László, háromszoros olimpiai bajnok, ökölvívó, és mondjuk Petőfi Sándor költő, sőt még Zaher Gábor is, a toxikológus is balkezes, és van egy család, a négy balkezesek családja, most írta Anikó, én, a férjem és a két gyerekünk is balkezes, úgyhogy mi vagyunk a négy balkezes család. Hát akkor négyszeresen boldog ünneplés nektek ma, a balkezesek világnapján jön egy születésnapos, nem biztos, hogy balkezes, a retroházi bulik elmaradhatatlan zenei adaléka. 66 éves ma Gán Gábor, a Takács Tamás Dirty Blues Band alapító tagja és gitárosa.

az ég is könnyezhetne már egy picit, hogy végre énekelhessük Debrecenben is, hogy pocsolyába léptem. Hát nem sok kilátásunk van arra, hogy essen az eső, és visszatér a melegebb időjárás is, erről mindjárt Dániel, ügyeletes hírszerkesztőnk tájékoztatja a tisztelt hallgatóságot. Én pedig arról, hogy milyen zenékkel készülünk a következő órában. Például

0: A mai névnaposokat, akik az ipolyok, a hippolitok, egy ritka zenei csemegével, Firgály Sárki dalával köszöntjük majd. Egy évben egyszer, csak egyszer, léci, léci, léci. Firgály barátunk születésnapján hadd jöjjön a Good Heart. Köszi az engedélyt. És kinek van még ma a születésnapja? Akinek a gázsia, tudjuk mennyi. Volt pár évvel ezelőtt, Emilio, és a Ne nézz vissza rám. Az óra filmje pedig a Halálos fegyver 4-e. Ígérem, jó lesz a következő órában is, úgyhogy csak a Best FM. 8 óra van. Szép jó reggel, Debrecen. Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Ha betont szeretne, a Civis betont keresse. Civisbeton.hu.
3: Civisbeton.hu.
2: A megbízható alap. Mit kínál a Maxilány?
4: Minőségi üzemanyagot jó áron, autópálya matricát, Lottáknak üzemanyagkártyát.
2: Minden útjához a megbízható társ, a Maxilány töltőállomás.
5: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
6: Nyáron a legjobb élmények a Tubatanyán születnek. Céges rendezvények, csapatépítők és felejthetetlen hétköznapok várnak vidéki hangulattal

0: különleges ízekkel és igazi kikapcsolódással. Tubatanya, ahol a munka után kezdődik az élmény.
1: Erősíteni nemzetközi kapcsolatait a Debreceni Egyetem. Szabadtéri tüzek és szénmonoxid miatt is vonultak a tűzoltók. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben közterületi játszótereket, bölcsődéket, óvodákat, iskolák udvarait vizsgálta, de jártak szállodákban, éttermekben, udvarokon kialakított terekben, játszóházakban is. A balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki, tájékoztatott Edvan Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el, a szükséges nyilvántartásokat és a dokumentációkat nem megfelelően kezelik, valamint a feltárt hiányosságokat nem szüntetik meg. Gyakori, hogy a bejáratnál hiányzik a kötelezően feltüntető adattábla, amely egyébként tartalmazza az üzemeltető nevét és elérhetőségét. Hogyha bármilyen problémát talál a szülő, akkor bejelentéssel tudjon élni az üzemeltető felé, hiszen a legfontosabb a gyermekeink biztonsága.
1: Nemzetközi együttműködések bővítését és az egyetem külföldi láthatóságának javítását tartja egyik legfontosabb feladatának Jenei Attila, a Debreceni Egyetem új nemzetközi rektor helyettese, írta a hírek.unide.hu. A szakember július 1-től irányítja az intézmény nemzetközi szerepvállalását. A portálnak elmondta, céljai között szerepel a tudományos, stratégiai és ipari partnerségek erősítése, a külföldi hallgatói és kutatói mobilitás növelése, valamint az egyetem nemzetközi rangsorokban elfoglalt helyének javítása. Kifejtette, az egyetemek között egyre élesebb a verseny a hallgatókért, a kutatási forrásokért és a nemzetközi ismertségért. A Debreceni Egyetem ezért meglévő kapcsolatait is bővíteni, többek között ázsiai partnerekkel, miközben a Cívisvárosban működő nemzetközi vállalatokat is bevonná a kutatásfejlesztési együttműködésekbe. Az intézmény a magyar hallgatók külföldi tapasztalat szerzését, valamint az oktatók és kutatók nemzetközi mobilitását is ösztönözné. Több helyszínen is szükség volt a hajdubiari tűzoltók munkájára a hét elején, számolt be róla a HAON. Debrecenben a Szabó Pál utcában egy családi ház erkélyén lévő klímaberendezés kültéri egysége gyulladt ki, a lángokat a helyi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el. A Gizella utcában szénmonoxid érzékelő jelzett, a helyszínen végzett mérések pedig kimutatták a mérgező gázt. Személyi sérülés nem történt, Debrecenben egy parkolóautóra faág hasadt, a Nagyerdei körúton pedig egy közlekedést veszélyeztető fát kellett eltávolítani. Hajdunánáson szintén fát vágtak ki. A térségben több szabadtéri tűzhöz is riasztották a tűzoltókat. Tiszalökön 3 hektáron égett száraz avar és erdő ajnövényzete, míg Hosszúpályban, Nádudvaron, Nyírmihájdiban és Hajdúböszörményben kisebb területeken kapott lángra a növényzet. Meleg nyárias idő várható a következő napokban Hajdú-Biharban, napközben 28 és 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, éjszakára pedig 16-20 fok közé hűl vissza a levegő, többnyire száraz időre készülhetünk, csapadék csak elszórtan alakulhat ki, záporok és kisebb zivatarok formájában, a légmozgás általában mérséklet lesz, de időnként megérénkülhet, helyenként pedig meg is erősödhet.
2: Hogy jobban pörögjön a munkaidő,
4: jöjjön egy újabb best-top listás!
2: Jöjjön egy újabb best-top listás!

0: A Kozmik Zalát hallották 4:09 után 1 perccel.
1: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
2: Reggelt a Best reggellel.
0: Utazzunk együtt és közlekedjünk ma is balesetmentesen, ezt kívánja mindenkinek a Best FM. Hát minden esély megvan arra, hogy valami kis pitty-putty történjen a Budai Nagyantal Faraktár Létai út, Vámospécsi út környékén, ugyanis a hallgatók információi alapján visszaadták a forgalomnak a Budai Nagyantalt, ugye le volt zárva egy jó darabig, viszont a lámpák még nem működnek, vagy nem úgy működnek, ahogy kellene. Nagyon-nagyon kell figyelni, ha arra felé közlekednek, és a Szabó Kálmán utcán is figyeljenek, mert ott is figyelnek ránk. 500-540 és 39-33 104-6. Tegnap játszott a Loki, meg volt a visszavágója a konferencia ligamérkőzésnek. A dánoknál 5-1-re kikapott a DVSC, így összesítésben a visszavágó után 8-1-gel ejtették ki a dánok az Európa Konferencia Ligából Debrecen csapatát. Tekintsünk előre, hétvégén érkezik az Etol, folytatódik a bajnokság augusztus 16-án. De ma még csak augusztus 13-a van, úgyhogy koncentráljunk a mai névnaposainkra, ők lesznek a...
3: Boldog névnapot, boldog névnapot!
4: Köszöntjük Ipo és Hippolit nevű kedves hallgatóinkat! Az Ipoly férfi név a görög eredetű Hippolitus név rövidüléséből keletkezett, akárcsak a Hippolit, jelentése lovász. Női párja Hippolita. A nevek megismerte tulajdonosai Hippolita Lakály, 8-as Ipoly francia tanár fordító, Tóth Zsolt Ipoly ciszterci, és természetesen ön kedves Ipoly és Hippolit, aki most a rádiót hallgatja.
0: Ó, hát természetesen Magyarországon, hogy meghallja valaki azt a nevet, hogy Hippolit, akkor na, mi? És kik jutnak az eszünkbe azonnal?
5: Elmegyek innen rögtön.
6: Én már viszem is a koffereket.
7: A kofferek itt maradnak.
6: Elég baj.
7: Elmegy rögtön? Nem. Itt marad. Kitölti a felmondás idejét. És minden nap végig fogja nézni, hogy én nem smokingba leszem a vacsorát, hanem ingújba. Így. És... A libasülthöz hagymát ezem. Mindenhez. A hagymához hagymát ezek. A halat pedig késsel fogom enni. Két késsel. A feleségem annyit eszik, amennyit akar. Ilyen kövér lesz. Én pedig megint bajuszt növesztek. Ekkora bajusz.
0: Hippodrom, pihe. Igazad van. Ez Debrecen kedvenc rádiója. A hippolitoknak és az ipolyoknak a ma 68 éves Firgály Sárki énekel. Mégpedig 1985. szeptemberében megjelent, máig egyetlen igazi nagy slágere. A Good Heart érkezik a csütörtök reggelben.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hajd hátra a várost egy estére. Csak a sercegő steak hangja, a frissen sült kemencés pizza illata és egy hűs ital a kezedben. Ennyi kell egy tökéletes nyári estéhez. Mirázs étterem Hajdúszoboszló, mirázsétterem.hu. Foglalj asztalt! A nyár legjobb estéi itt kezdődnek.
2: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörmény út 178.
3: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
4: Kezd a vásárlást az Arsuna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel. 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
3: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
5: Vodóhorgok felszereléssel és ügyintézéssel. Autodrom, Szoboszlói út.
6: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha megjelölt keretek közül választ. Papoptika Szalon, Batthyány utca 10.

0: És az LMFAO a csütörtök reggelben vidám napot Debrecen a 104,6 MHz-en, akár bal kézzel, bal lábbal, akár jobb kézzel, jobb lábbal tetszenek ébredni. Hát jönnek itt a hozzászólások, a balkezesek, a balkezesség világnapján. Azt írta Tibi, hogy ha már balkezesek, akkor, és 13-a, hát ma csütörtök és nem péntek, a fiam augusztus 13-án született, 2010-ben, és pénteken, péntek 13, és balkezes. És az anyukája is balkezes, és az ő anyukája is, és az ő anyukája is balkezes volt. Hát akkor, kedves balkezesek, a családban gratulálunk, és jó egészséget kívánunk. 59 éve annak, hogy bemutatták a mozik a Bonnie és Clyde című filmet. 29 évvel ezelőtt ezen a napon indult el minden idők egyik, hát legdurvább rajzfilm sorozata. I'm going down south, I'm gonna have myself time. Trey Parker és Matt Stone készítette a South Parkot, az amerikai animációs vígjáték sorozat debütálása 1997. augusztus 13-án volt, tehát pontosan 29 évvel ezelőtt. És egy évvel később, 28 éve, 1998-ban bemutatták a Halálos Fegyver negyedik részét, amelyben Chris Rock is debütált.
1: Tudom, hogy nem ez a legalkalmasabb pillanat, de tartozom magának egy vallomásról. Eléggé szégyellem magam.
2: Ne folytassa, tudom, miről van szó.
1: Tényleg?
2: Igen, és tudomásul veszem.
1: Komolyan?
2: Én nem korlátozom senkinek a jogait, de nekem személy szerint más az ízlésem.
1: Tudom, hogy nehéz rávennie magát, de...
2: Nem is akarom rávenni magam.
1: Arra gondoltam, hogy legalább ünnepekkor összejöhetnénk. Karácsonykor, vagy...
2: Mi a ménkünek? Miért kéne nekünk összejönnünk karácsonykor?
1: Én csak közeledni próbáltam.
2: Közeledjen másfelé. Csináljon, amit akar, de rám ne számítja. Világos?
1: Világos.
2: És erről a témáról többet egy szót sem akarok hallani.
1: Ahogy akarja.
2: Te mi a felének vigyorogsz? Inkább azon gondolkoz, hogy együtt be Beri bácsihoz.
1: Egy nyugi már, kész van a terv.
3: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
4: Egy filmzene most. A Best FM-en.

Tate McRae énekelt a Best FM rádióban a csütörtök reggelben 3:49 után. Ez volt a Greedy. Van egy trafi boxunk, aktív a Szabó Kálmán, onnan jeleztek a hallgatók. Máshol egyebek? 500-540 és 39-33 104-6 várom önöket, és játszom a zenei kedvenceket. A ma 50 esztendős Jelinek Emiltől. Hogy kicsoda Jelinek Emil, aki ma 50 esztendős lett? Ő!

és természetesen ő is. Bocsika Emilio, de imádjuk. Így is imádunk.

Hanoni. Melyik volt a dal, amit először hallottunk? Tőle. Én azóta is kedvelem. Boldog születésnapot, Emilio. Ne nézz vissza rám a Best FM-en.

0: Alice Cooper, 9 órakor a Best FM-en, ez volt a Poison, a 104,6 MHz-en, ahol már a következő órában megnézzük, hogy milyen dalokból született meg ez a remek kis mixtúra. És pontosan 5 éve hódította meg a slágerlistákat. Aztán mi történt 177 évvel ezelőtt, 1849-ben, ezen a napon letettük a fegyvert. Világos? Nem?
1: Az otthonod volt, ahol bejártunk.
0: Egy kis magyar vándor. Történelmi. Apropó kapcsán a nagyszerű bodrogi Gyuszi bácsival.
1: Úgy vegyem fel most az egyszer, mert magasról más lesz a táj.
0: Anitával készülünk a Best FM rádió születésnapos hallgatóinak a felköszöntésére. Lesz születésnapos énekes, és úgy hívják a James Morrison. Nelly Furtadóval érkezik majd hamarosan itt a Best FM-en, ahol rögvest folytatjuk.
2: Hiszen... a jó zenékből sosem elég.

0: folytatjuk.
1: Felújításokkal készülnek a tanévkezdésre. 70 megbetegedést regisztráltak Hajdúhatházon. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: A nyári szünetben 38 intézményben végeznek kisebb-nagyobb felújításokat és karbantartási munkákat a Debreceni Tankerületi Központ fenntartásában, számolt be róla a Dehír. A munkátok célja, hogy a diákokat szeptemberben megújult és megfelelően előkészített környezet fogadja. Az intézményekben a nyári időszakot használják ki azokra a feladatokra, amelyek tanítás mellett nehezebben lennének elvégezhetők. A munkák között egyaránt szerepelnek kisebb karbantartások és nagyobb felújítási feladatok. A tankerület számára fontos, hogy az iskolák műszaki állapota megfelelő legyen, és a tanévkezdésre minden szükséges beavatkozás elkészüljön. A nyári munkák így nem csak az épületek állapotának javítását szolgálják, hanem a tanulók és a pedagógusok számára is rendezettebb, korszerűbb környezetet teremthetnek az új tanévben. Továbbra sem tekinthető lezártnak a hónapok óta tartó hepatitis A járvány Hajdúhatházon, számolt be róla a HAON. A településen már 70 igazolt megbetegedést tartanak nyilván, a betegek csak nem 80%-a gyermek. A legfrissebb adatok szerint jelenleg 15-20 aktív fertőzött lehet a városban. A járvány márciusban kezdődött, május végén még 25 igazolt esetet tartottak számon, június elejére pedig 28-ra emelkedett a számuk. A védekezés új szakasza augusztus elején indult, amikor célzott oltási kampányt szerveztek a leginkább érintett városrészekben. Elsősorban az 1 és 16 év közötti gyermekeket várták, és szükség esetén az oltócsoportok a családokhoz is elmentek. Egyetlen nap alatt 6 utcában mintegy 300 embert oltottak be. A járványügyi intézkedések célja, hogy megállítsák a fertőzések további terjedését. Emberrablás gyanúja miatt fogtak el több embert Hajdú-Bihar megyében a rendőrök, számolt be róla a Hajdú Press. Az ügyben a terrorelhárítási központ munkatársai is közreműködtek, akik összehangolt akció keretében csaptak le a gyanúsítottakra. A nyomozás adatai szerint a sértettet akarata ellenére tartották fogva, miközben jelentős összegű pénzt követeltek tőle. A rendőrség gyors intézkedésének köszönhetően sikerült kiszabadítani az áldozatot és őrizetbe venni az elkövetőket. Az ügy részleteinek feltárása továbbra is folyamatban van. A nyomozók több bűncselekmény elkövetésének gyanúját is vizsgálják. Az ilyen jellegű bűncselekmények felderítésében kiemelt szerepet kap az egyes rendvédelmi szervek együttműködése, amely ezúttal is eredményesnek bizonyult. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Debrecenben és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék térségünkben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt marad Hajdú-Biharban, de olykor erőssé is fokozódhat.
3: Egy jó dallal a munka is jobban pörög.
2: A munka is jobban pörög.

0: nálam ott van a top 10-ben, ami a 80-as évek muzsikáját illeti. Ez már történelem. Stevie Wonder és a Part-Time Lover a Best FM-en.
1: Ébredjen ránk! Ez a Best reggel. Sok zenével és friss hírekkel.
0: És amivel 10 perccel fél 10 előtt folytatjuk, az is történelem. Augusztus 13-a van, a balkezzesek világnapja 1992 óta. Szeretettel gratulálunk minden balkezesnek. Ma reggel például Réka volt az, aki megosztotta velünk azt a fotót, vagy inkább piktogramot, diagramot, nem piktogramot, amit mi osztottunk meg 10 évvel ezelőtt. Hát én fel is frissítettem ezt a Best FM Rádió Facebook oldalán. Ha van kedvük hozzá, akkor nézzék meg, amit az emberek mondanak, ha látják, hogy balkézzel írok. 10% van egy ismerősöm, aki szintén balkezes. A balkezesek olyan kreatívak, hogy tudsz így írni. 90% most figyelj, nem is tudtam, hogy te balkezes vagy. És ezt akárhányszor, ahányszor látják, hogy éppen balkézzel írok. Szóval augusztus 13-a a balkezesek világnapja. 119 éve annak, hogy New York utcáin megjelent az első taxi 1907-ben. És 137 éve 1889-ben egy William Gray nevű figura szabadalmaztatta az érmével működő telefont. Mondom, érmével működő telefon. Leesett a tantusz? Igen, hát 137 éve talán először. És két magyar történelmi esemény 39 éve annak, hogy Magyarországon bevezették az általános forgalmi adót, az áfát, és a személyi jövedelem adót, az SZJ-t. Boldog születésnapot kívánunk! És 177 éve ezen a napon volt a világosi fegyverletétel. A teljhatalommal felruházott Görgei Artúr fővezér az Arad melletti világosnál feltétel nélkül letette a fegyvert, és megkezdődött hajnalú rémuralma. Szörnyű időszak volt ez 1849-ben, most próbáljunk azért a lehetőségekhez mérten. Lehet így vidáman emlékezni a következő bejátszással, már csak Bodrogi Gyula bácsi tiszteletére is. Ez a Magyar Vándor.
2: Üdvöl, anyafám! A magyarok vezérei vagyunk.
3: Magyarok, hál az égnek! Végre! Végre valahára!
4: Uhaságod magyar?
3: Kapaszkodjon meg, barátom, osztrák tábornok vagyok, de ezennel megadom magam, mehetünk. Mi lesz? Fogjanak el! Cseréljenek ki valakire a magyar vezérkarból, és 3 hét múlva Bécsbe lehetek!
5: Mi vagyunk a magyar vezérkar.
6: És eszünk ágában sincs kicsehélni, egyikünk hese.
3: Márpedig én letettem a fegyvert. Ez világos, nem?
7: Nem, nem nagyon.
3: Hát ez nem az én napom.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hogyan tudnék élni nélküled?
2: Demién Ferenc 80. Augusztus 16-án a Nagyerdei víztoronynál. Jegyek gag.jegy.hu.
3: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
4: Ajtót, ablakot keresel? Tisza Ajtóablak, gyere el hozzánk, és tekints meg minőségi furnérajtóinkat, amelyek elérhetőek síkban záródó, vagy akár falpaneles kialakításokkal is. Tisza Ajtóablak, új helyen, Debrecen, Böszörményi út 178.
5: Bennünk, BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
6: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu.
7: civisbeton.hu.
6: A megbízható alap.
8: Reklámot hallottak.
9: A Slágerek Rádiója.
8: A Best FM.

Szil, aki 15 év után újból Budapesten koncertezett, mégpedig július 30-án az MVM Domban, és hát lenyűgözte a rajongókat, szét is szedték Szilt a magyar rajongók, nagyon várták már, és aki ott volt, biztos maradandó élmény volt, a Crazy pedig az egyik legjobb Szil dal itt a Best FM-en. 4:34 előtt, most már lassan szép délelőtt Debrecen, emelkedik a hőmérséklet, 22 fok van, hát olyan 14-15 fokkal kezdtük, az nem volt olyan sok. Manapközben elérjük a 30 fokot, a következő napokban meg is haladhatjuk majd azt. A legmelegebb napot vasárnapra, illetve hétfőre ígérik, akkor még 38 fok is lehet, aztán pedig visszarendeződik a karneváli hétre. De jó, 28-29 30 fok közelébe a hőmérséklet. Ez 29-28 ezen jó kis karneváli felvonulós időjárás lesz. Imádkozunk az esőért hetek, hónapok óta, de ha lehet kérni, akkor inkább nem. Addig megeshet. Hát, ma sincs sok esélyünk erre. Augusztus 13-án, 5 évvel ezelőtt megjelent ez a különleges mashup felvétel, amelyben Elton John két slágerét gyúrták össze. Az egyik sláger a Rocketman volt.

másik pedig a Sacrifice, amit mi magyarok csak úgy hívunk, hogy Cold Cold Heart. És ezen a különleges lemezen, a Lockdown Sessions című 2021-es albumon ilyen különleges mashup feldolgozásokat is hallhattunk, mint a Dua Lipával együtt előadott Cold Heart. Bizony, ez a dal ma kereken 5 esztendős, úgyhogy boldog születésnapot neki!

0: A szülinapos James Morrison most nem egyedül, hanem Nelly Furtadóval és a Broken Strings című dalukkal. Ma egyébként 42 éves lett kedvenc énekesünk James Morrison, és hogy kik ünnepelnek még születésnapot, arról mindjárt Szabó Anita beszél önöknek, hiszen 5 percünk van 10 óráig hátra, úgyhogy jön is mindjárt Debrecen kedvenc rádiójának és a Monami kávézója és cukrászdának a meglepetés születésnapi tortája. De hogy ne érje önöket meglepetés előtte, gyorsan megosztom Kata közlekedési információját, mert hogy a Sámsoni úton újabb forgalomkorlátozást vezettek be, ott a Pékség előtt aszfaltoznak, és ezért lassul le a forgalom, tehát a Sámsoni úton, Kata, köszönjük a tájékoztatást. Anita, téged pedig üdvözlünk a Best FM rádió stúdiójában.
1: Szia, Laci, üdv a hallgatóknak, mivel készültél így az óra végére?
0: Hát mivel? Hogy meglepünk megint valakit, de nagyon.
1: Na hát akkor úgy érzem, hogy én jövök, és kezdem is vigni Encivel, akinek csodaszép napot kívánnak a kolléganői, Andi, Emi és Etusi szülénapja alkalmából. Ünnepem a Kulcsár Tibor, hát egy kockahasú vízilabdás fiúról van szó, szemtelenül fiatal, 16 éves, és holnap utazik Olaszországba. Hát ez már egy nagyon jó szülinapi ajándék.
0: De lehet, hogy én róla beszéltem, apukája írt, hogy ma van a balkezesség világnapja, és nem elég, hogy ő 13-án, augusztus 13-án, és akkor péntek volt, amikor megszületett, még balkezes is, meg az egész család balkezes. Hát a szerencsét hoz ez neked, Tibikém.
1: Minden esetre a nagynéni is köszönti. Szántó kis Liviát szintén a munkatársai nevezték be. Ma biztos, hogy kevés melóval fogják ünnepelni, főleg, hogyha a tortát megnyerik. Üzenik a munkatársai. Bakó Varga Barbarát, unokatestvére Niki és a család minden tagja köszönti. Debrecenben legyen csodaszép napja. Lőrizné katona Anita is ünnepel. Éva köszönti Hajdúsámsonban, akik egyébként már iskola, általános iskola óta barátok. Juhász Lili ma lett 9 éves, kis barátai köszöntik, akik nagyon szeretik. Imádja a nyarat és a pancsolást Lili, szerintem ezzel nincs egyedül. Balogh Tamás is ünnepel a Hajdúböszörményben, a kedvenc rádióján keresztül szeretnék köszönteni. Ó, az egész nagy családja, nem is kezdem.

0: aki egyben a keresztapó Zsófikának, vagyis Kovács Ferencet is nevezték. Ő is esélyes a tortánkra, Antal Péter is. Káplár Zsoltot is nevezték ma legjobb apukát, szakást és ezermestert. Sütő Editet is köszöntik a Létai Csemege dolgozói Debrecenben. Isten értese sokáig. Szegedi Annát nővére és családja az utolsó 20-as születésnapján köszöntik. Hát most jön a java. Kedves Anna, ezt innen üzenjük Lacival, ugye?
1: Hát, hogyne!
0: A harmadik X után Bozsó Tündét, Meli és Emese köszöntik, 3 fokban szokott kajakozni és Isztambulban csavarogni. Boda Herrietta is ünnepel ma, Nagy Sándor, 22 lett, Hajdúsámsonban Drága Sanyikát köszöntik, anya, apa, mama és a 2 tesó, Gergő és Tomi, Bakó Varga, Barbarát sem hagyjuk ki, akit az anyukája nevezett, Szelkó Andrást a felesége köszönti, és Kádár Jenőhöz is elérkeztünk, akit a legkisebb testvére köszönt Ebesen. És hát egy számot is kértek nekik. Na hát ezt majd a déli kiviben folytatjuk.
1: Anitával kell egyeztetni, neki már ráhatása a dologra, vagy éppen délután 5 és 7 óra között is lesz kívánságműsor. Nagyon sokan kívánnak boldog születésnapot annak a kedves hölgynek, akit még megemlítünk, mert hogy nagyon sokan ismerik Debrecenben. Ó, Edith, drága Bódor Edith, mennyi közös virágkarnevál, mennyi közös emlék. Hát gratulálunk a születésnapodon, és szurkolunk neked, hogy te nyerj tortát a kedvenc rádiótól. Neked persze a legnagyobb nyereményed már megvolt, megvan, és meg is lesz, akit úgy hívnak, hogy Dánielfi Gergő. Remélem, Gergő már köszöntött a születésnapodon. Most köszönt téged Debrecen kedvenc rádiója is. De hogy végül kit köszöntünk ma egy születésnapi tortával?
2: Kovács.
1: Kovács apuka?
2: Így van.
1: Már a munkahelyén?
2: Már a munkahelyén.
1: Akkor ugyanúgy, mint egy évvel ezelőtt ilyen tájt nagyjából?
2: Így van.
1: Egy telefont vártál, de nem biztos, hogy azt a telefont, amit ma is vártál.
2: Hát most inkább ezt várom.
1: Biztos vagyok benne, hogy a kérdés felesleges, hogy vajon Kovács Kamilla kisasszony nyerte már születésnapi tortát a Kovács család kedvenc rádiójától?
2: Még nem tudok, szegényké, mivel most van az első születésnapja.
1: Hát persze, hát most van az első születésnapja a kis tündérkének, és akkor hogy is volt, sikerült végül időben odaérned? Mert azt meséltem a Nyuci, hogy 2 lányotok van, és mind a 2 esetben majdnem nem jött össze az odaérkezésed a szülőszobára.
2: Nekem mindig érkezik, mind a 2 szerettem előtte egy gyroszt, és nyugodtan bemegyek, és a gyerek megvárt.
1: És megvártak a csajok. Egy évvel elröpent, gondolom tudnál mesélni Kamilláról.
2: Tudnék.
1: Van különbség a 2 gyerek között?
2: Ha, nem nagyon.
1: A nagyobbikat hogy hívják?
2: Karina.
1: Ő hány éves?
2: Ő 3 éves.
1: Na és kivel volt izgalmasabb az első egy év, Karinával vagy Kamilával?
2: Karinával csak izgalmasabb volt, mivel ő volt az első gyerek, de így már másabb 2-vel.
1: Főképpen úgy, hogy megnyertétek a mai születésnapi tortát, a Monami kávézó és cukrászda ajándékát, egy piña colada, hát a csajokat csókoltatjuk, főképpen a kis ünnepeltet, apuka, gratulálunk az egész családnak. Fazekas Laci vagyok, ez a...
2: Bestefe.
1: Boldog ünneplést a 104,6 MHz-en.
2: Nagyon szépen köszönjük.
1: És a Melans pizzájára esélyes Kata is, aki ugye a Sámsoni útról jelentkezett be. Most kezdenek ott a pékség előtt hozzá a munkálatokhoz. Éppen előkészületek, forgalomkorlátozás. Türelmesen, jó? És akkor valakinek jó étvágyat a mai pizzához, ebéd vagy vacsora? Krisztina, nagy Krisztina, te döntheted el.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2 perccel múlt el 10 óra. Ideje, hogy átadjuk a terepet a délelőtti stábnak, és olyan zenei kedvenceknek, mint Cher 90-es évekbeli visszatérő sláger.

0: Na, milyen volt a hajnal és a reggel velünk? Remélem jó, legyen a folytatás is ilyen. Szép napot, Debrecen!
1: 20 000 látogatót várnak az idei Farmer Expo-ra, hajdúszoboszlói családoknak marad ingyenes a fürdőzés. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Augusztus végén ismét a mezőgazdasági lesz a főszerep Debrecenben. A 35. Farmer Expo-t augusztus 27-e és 29-e között rendezik meg a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán, közölte az intézmény. A Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállításon 17 000 négyzetméteren mintegy 340 kiállító mutatkozik be, a szervezők pedig 20 000 látogatóra számítanak. A Debreceni Egyetem közös standdal készül, ahol saját termesztésű zöldségeket és gyümölcsöket, valamint új technológiákat, köztük drónokat is bemutatnak. A rendezvény egyik kiemelt témája az aszály és a mezőgazdaság alkalmazkodása a vízhiányhoz, illetve a szélsőséges időjáráshoz. Augusztus 28-án szakmai kerekasztalt is tartanak a száraz gazdálkodás lehetőségeiről. Emellett áll a tenyésztési fórumok, gép és technológiai bemutatók, tenyészállat bemutatók és lovas programok is lesznek. Augusztus végéig ingyenesen léphetnek be a helyi strandfürdőbe a hajdúszoboszlói családok, számolt be róla Ceglédi Gyula polgármester közösségi oldalán. A városvezető megköszönte az intézmény igazgatóságának döntését, amelynek köszönhetően a nyári melegben segítséget kapnak a helyi családok. A polgármester egy másik bejegyzésében arról is beszámolt, hogy a külterületen élők számára már rendszeresen biztosítanak ivóvizet. A vízszolgáltatást végző ERV-vel történt egyeztetés után a vízosztás múlt hét csütörtökön indult részlegesen. A vízellátás biztosítása a tartós hőség és a harmadfokú hőségriasztás idején különösen fontos a külterületen élők számára. Elérhető marad a Ciprusra közlekedő közvetlen repülőjárat, számolt be róla a Dehír. A légitársaság meghosszabbította a Debrecen és Lárnaka között közlekedő járat működését, így a térségből továbbra is egyszerűen elérhető marad a népszerű Unión és Euróövezeten belüli mediterrán úti cél. A közvetlen összekötetés nem csak turisztikai lehetőségeket bővít, hanem tovább erősíti a debreceni repülőtér szerepét is a régió nemzetközi kapcsolataiban. Ciprus az elmúlt években egyre kedveltebb úti céllá vált a magyar utazók körében, köszönhetően kedvező éghajlatának és gazdag kulturális örökségének. A járat fenntartása hozzájárulhat ahhoz, hogy Debrecen légi közlekedési kínálata tovább bővüljön, és még több utas számára kínáljon kényelmes utazási lehetőséget. Nyárias meleg időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén. A nappali maximum hőmérséklet 28 és 35 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 16-20 fokig hűlhet le a levegő. Csapadék csak elvétve fordulhat elő térségünkben, elsősorban zápor, néhol kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt marad Hajdúbiharban, időnként azonban meg is erősödhet.
3: Azok a 90-es évek. Most
2: a Best FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mikszáth Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu.
2: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
3: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
4: Kezd a vásárlást az Arszuna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel. 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
3: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
5: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpit Max Konyha Stúdió kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
6: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.

Debrecen zenei kedvencei között a tankcsapdával folytatjuk a Best délelőttben. Itt a 104.6-on, 10:30 előtt hamarosan jósolnak a csillagok. 23 fok van ma, front sem lesz felettünk, és mindössze 28 fokra készülhetünk. Várom az útinfokat, 500-540, és én is hozok egyet gyorsan önöknek. A téglási nagy kanyarban a Nyíregyháza felől érkezőket mérik a négyesen. A forró drót 500-540, és Szabó Anita vagyok. Rádiózom.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvényhelyszín. parkhill.hu.
3: Kós, ma találkozhat egy rendkívül vonzó egyéniséggel, ne vegye félváról, mivel őt a Mars vezérelte az útjába. Mika, kerülje az elhamarkodott döntéseket és a hirtelen lépéseket, különösen pénzügyek terén, legyen nyugodt és magabiztos, csak a tényekre alapozzon. Ikrek, igen előnyös helyzetben van, ne váljon ellenségessé, ha valami nem úgy történik, mint ahogyan tervezte. Rák, a mai napját teljesen a pihenésnek szentelheti, az otthoni feladatai intézésekor fontosabb a személyes nézőpont. Oroszlán, kellemes szép nap köszöntőre, sajnos azonban semmi sem tökéletes, álmatlan éjszakára számíthat. Szűz, valamit nagyon hiányol az életéből, de még maga sem tudja, mi is az valójában, most nehezen gondolkodjék, kiderül úgyis időben. Mérleg, hivatása sok lemondással járhat, főképp, ha felelőtlen ígéreteket tesz kollégáinak. Skorpió, legyen most résen, mert az anyagiak tekintetében kellemetlen meglepetések érhetik, ne vállaljon plusz munkákat, inkább próbálja meg élvezni az életet. Nyilas, a legszívesebben dudorászna egész nap, ha teheti, tegye, úgyis ritkán hallani már munka közben dúdolgató embereket. Bak, a művészi vagy alkotó munkának kedvez a mai nap, érdemes új dolgokat tanulni és új módszereket alkalmazni. Vízöntő. Az élet apró örömei teszik boldoggá a mai napját, az elérhető célok és a romantika kerül előtérbe. Alak. Magánéleti kapcsolatok, szerelmi ügyek kerülnek napirendre, befektetésekben legyen körültekintő, hallgasson a megérzéseire.

0: Köszöntjük Ipo és Hippolit nevű kedves hallgatóinkat! Az Ipoi férfi név a görög eredetű Hippolitus név rövidüléséből keletkezett, akár csak a Hippolit, jelentése lovász, női párja Hippolita. A nevek legismertebb tulajdonosai Hippolita Lakály, 8-as Ipoi francia tanár fordító, Tóth Zsolt Ipoi ciszterci, és természetesen ön kedves Ipoi és Hippolit, aki most a rádiót hallgatja.
1: A Best FM-en a 104.6-on a névnapos, illetve házassági fordulós köszöntéshez érkeztünk el így az óra vége előtt. A mai nap folyamán pedig egy kedves házas pár látogathat el a Melancsba, hiszen pap Bíró Bettina és pap Levente nyerték meg a mai sorsolásunkat. Nagyon boldog negyedik házassági fordulót kívánok a kicsi feleségemnek, írta nekünk Levente, és köszönöm, hogy vagy nekem. Ez az üzenet pedig Bettinának érkezett. A Best FM is gratulál, és ha önök is szeretnék nevezni szeretteiket, akár névnapi, szülinapi vagy házassági évfordulós ismerőseiket, akkor azt megtehetik a bestfmdebrecen.hu oldalon.

0: hallgatónk jelenti az utakról.
1: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
2: Négyesen, Szoboszló és Szava között a keleti híd lábánál nagy a jelenlét. Mérőautó, elfogó, motoró, sőt, még a drón is fent van.
3: Nagyon szépen köszönjük, minden rendben volt?
2: Rendben, köszi.
3: Jó utat, szép napot. És jöjjön szintén a négyesről, csak Nyíregyháza és Debrecen között még egy trafiinfó a téglási nagykanyarban. A temető előtt mérik a Nyíregyháza felől érkezőket. 500-540 a forró drót, várom az infókat a csütörtök délelőttben is. És mutatom, hogy milyen topslágerek érkeznek a következő órából. Itt lesz például az Another Race, Talk to You.

0: FM.
1: On Best FM.
2: Erősíteni nemzetközi kapcsolatait a Debreceni Egyetem. Szabadtéri tüzek és szénmonoxid miatt is vonultak a tűzoltók. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben közterületi játszótereket, bölcsődéket, óvodákat, iskolák udvarait vizsgálta, de jártak szállodákban, éttermekben, udvarokon kialakított terekben, játszóházakban is. A balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki, tájékoztatott Edvan Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el, a szükséges nyilvántartásokat és a dokumentációkat nem vagy nem megfelelően kezelik, valamint a tehát hiányosságokat nem szüntetik meg. Gyakori, hogy a bejáratnál hiányzik a kötelezően feltüntető adattábla, amely egyébként tartalmazza az üzemeltető nevét és elérhetőségét. Ha bármilyen problémát talál a szülő, akkor bejelentéssel tudjon élni az üzemeltető felé, hiszen a legfontosabb a gyermekeink biztonsága.
2: Nemzetközi együttműködések bővítését és az egyetem külföldi láthatóságának javítását tartja egyik legfontosabb feladatának Jenei Attila, a Debreceni Egyetem új nemzetközi rektor helyettese, írta a hírek.onide.hu. A szakember július 1-től irányítja az intézmény nemzetközi szerepvállalását. A portálnak elmondta, céljai között szerepel a tudományos, stratégiai és ipari partnerségek erősítése, a külföldi hallgatói és kutatói mobilitás növelése, valamint az egyetem nemzetközi rangsorokban elfoglalt helyének javítása. Kifejtette, az egyetemek között egyre élesebb a verseny a hallgatókért, a kutatási forrásokért és a nemzetközi ismertségért. A Debreceni Egyetem ezért meglévő kapcsolatait is bővíteni, többek között ázsiai partnerekkel, miközben a Cívisvárosban működő nemzetközi vállalatokat is bevonná a kutatásfejlesztési együttműködésekbe.

0: az intézmény a magyar hallgatók külföldi tapasztalat szerzését, valamint az oktatók és kutatók nemzetközi mobilitását is ösztönözné. Több helyszínen is szükség volt a hajdubiari tűzoltók munkájára a hét elején, számol be róla a HAON. Debrecenben a Szabó Pál utcában egy családi ház erkélyén lévő klímaberendezés kültéri egysége gyulladt ki. A lángokat a helyi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el. A Gizella utcában szénmonoxid érzékelő jelzett, a helyszínen végzett mérések pedig kimutatták a mérgező gázt. Személyi sérülés nem történt, Debrecenben egy parkolóautóra a faág hasadt, a Nagyerdei körúton pedig egy közlekedést veszélyeztető fát kellett eltávolítani, Hajdunáláson szintén fát vágtak ki, a térségben több szabadtéri tűzhöz is riasztották a tűzoltókat. Tiszalökön 3 hektáron égett szárazavar és erdő ajnövényzete, míg Hosszúpályban, Nádudvaron, Nyírmihájdiban és Hajdúböszörményben kisebb területeken kapott lángra a növényzet.
1: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
0: Meleg nyárias idő várható a következő napokban Hajdúbiharban. Napközben 28 és 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, éjszakára pedig 16-20 fok közé hűl vissza a levegő. Többnyire száraz időre készülhetünk, csapadék csak elszórtan alakulhat ki, záporok és kisebb zivatarok formájában. A légmozgás általában mérsékelt lesz, de időnként megélénkülhet, helyenként pedig meg is erősödhet.

Debrecen Zenei kedvenceivel kívánok mindenkinek csodás délelőtöt, jó utat, jó munkát, és ha már az utakról beszéltünk, akkor jöjjön egy fontos info a közlekedőknek. Az előző óra végén telefonált egy kedves hallgatónk, hogy Szoboszló és Kaba között a Keleti híd lábánál rendőri jelenlétre lehet készülni, mérőautóra, drónra, elfogó autóra, és gyakorlatilag bármire, ami kiemelt rendőri jelenléttel járhat, úgyhogy óvatosan tartsák be a sebességhatárokat, és küldjék az infokat az utakról, segítsük a többi közlekedőt a Best FM-en keresztül, és biztosan önök közül is sokan találkoztak már azzal a jelenséggel, amikor valaki a buszon, a vonaton, az étteremben vagy az utcán telefonálni kezd, és néhány percen belül a körülötte lévők pontosan tudják, hogy mi történt a munkahelyén, kivel veszett össze, vagy éppen mit mondott az orvosa. A feltűnően hangos telefonálásnak többféle oka lehet. Hamarosan megosztom önökkel, hogy mit mondanak erről a szakemberek, előtte viszont zenélünk, a Queen Pislágere érkezik, az ajjajaj, 11:42-kor, itt a Best FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Meleged van? Tisza ajtóablak! Gyere el új bemutató termünkbe, mert az árak most egy hétig befagynak! Hűsölj velünk a Böszörményi út 178 szám alatt, és az árak garantáltan hidegen hagynak. Tisza ajtóablak!

0: hallgatónk jelenti az utakról.
1: Sziasztok, Peti vagyok. Előbb hallottam, hogy mondtátok, de csak megerősíteném, hogy a 4-es itt a keleti hídlábán a telemegyerőkkel kint van a rendőrök. Még mindig ott vannak, egy fehér autóból trafiznak.
2: Hány rendőr van körülbelül, ha így összeszámoltad gyorsan?
1: Hát csak csapatot, 4-5-öt láttam szerintem egy kocsival. Egy háromlábról én elkapó autót nem láttam. Óvatosan a kint a 4-es helyen a keletinél, az biztos.
2: És meg is állítják az autókat, igazoltatnak?
1: Hát minket nem állítottak meg, de hallgattam a titeket, tudtam, hogy ott vannak, úgyhogy szépen megint egy sebességgel jöttem. Nem láttam autót, épp akik megállítanak, de ez is elképzelhető.
2: Oké, nagyon szépen köszönjük, vigyázz magadra, jó utat! Szia-szia!
0: Köszönjük Debrecen! Jó utat kíván!

A Guns N' Roses slágere szólt Debrecen zenei kedvencei között 3/4-12 felé közeledünk. Beszéltünk arról az óra elején, hogy biztos önöknek is van olyan ismerősük környezetükben, munkahelyen, szomszédban, stb., aki nagyon hangosan, extrán hangosan telefonál, és gyakorlatilag minden infót rájönt a környezetére, akaratlanul is, hogy milyen okai lehetnek ennek. Nos, telefonáláskor nem halljuk a saját hangunkat úgy, mint élőben, ezért az agyunk rosszul kalibrálja a hangerőt, így önkéntelenül is hangosan beszélünk, hogy biztosan halljanak bennünket. Emellett itt van az úgynevezett Lombard effektus, vagyis zajos környezetben ösztönösen felemeljük a hangunkat, hogy a saját fülünkben is hallhassuk magunkat a háttérzaj fölött. A vizuális visszacsatolás hiánya is becsaphat bennünket, hiszen telefonon nem látjuk a beszélgető partner arcát, testtartását, nincs azonnali visszajelzés, így a hangunkkal vagyunk kénytelenek nyomatékosítani. Egyes elméletek szerint pedig enyhe empátia deficit is szerepet játszott abban, hogyha valaki kevésbé érzékeli, hogy zavarja a környezetét. A kutatások pedig arról is beszámolnak, hogy a féloldalas telefonbeszélgetés különösen zavaró, mert az agyunk nehezebben dolgozza fel az ilyen kiszámíthatatlan információt. És az is gyakori egyébként, hogy ezek az emberek gyakran nem veszik észre, hogy mennyire hangosak nyilvános helyen. És ma már az sem probléma, hogyha valaki egyedül megy az utcán, még telefon sincs a fülébe, csak egy fülhallgató és közben beszélget, persze azt nem látjuk, hogy fülhallgató van a fülébe, de már nem nézi bolondnak a környezet, hogy magában beszél, hiszen feltételezi, hogy valakivel telefonál. Ilyen időket élünk. Dash és Young Fly közösével folytatjuk, jön az Ó Mamma, itt a Best FM-en.

0: a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: Felújításokkal készülnek a tanévkezdésre. 70 megbetegedést regisztráltak Hajdúhatházon. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: A nyári szünetben 38 intézményben végeznek kisebb-nagyobb felújításokat és karbantartási munkákat a Debreceni Tankerületi Központ fenntartásában, számolt be róla a DEHÍR. A munkátok célja, hogy a diákokat szeptemberben megújult és megfelelően előkészített környezet fogadja. Az intézményekben a nyári időszakot használják ki azokra a feladatokra, amelyek tanítás mellett nehezebben lennének elvégezhetők. A munkák között egyaránt szerepelnek kisebb karbantartások és nagyobb felújítási feladatok. A tankerület számára fontos, hogy az iskolák műszaki állapota megfelelő legyen, és a tanévkezdésre minden szükséges beavatkozás elkészüljön. A nyári munkák így nem csak az épületek állapotának javítását szolgálják, hanem a tanulók és a pedagógusok számára is rendezettebb, korszerűbb környezetet teremthetnek az új tanévben. Továbbra sem tekinthető lezártnak a hónapok óta tartó hepatitis A járvány Hajdúhatházon, számolt be róla a HAON. A településen már 70 igazolt megbetegedést tartanak nyilván, a betegek csak nem 80%-a gyermek. A legfrissebb adatok szerint jelenleg 15-20 aktív fertőzött lehet a városban. A járvány márciusban kezdődött, május végén még 25 igazolt esetet tartottak számon, június elejére pedig 28-ra emelkedett a számuk. A védekezés új szakasza augusztus elején indult, amikor célzott oltási kampányt szerveztek a leginkább érintett városrészekben. Elsősorban az 1 és 16 év közötti gyermekeket várták, és szükség esetén az oltócsoportok a családokhoz is elmentek. Egyetlen nap alatt 6 utcában mintegy 300 embert oltottak be. A járványügyi intézkedések célja, hogy megállítsák a fertőzések további terjedését. Emberrablás gyanúja miatt fogtak el több embert Hajdú-Bihar megyében a rendőrök, számolt be róla a Hajdú Press. Az ügyben a terror elhárítási központ munkatársai is közreműködtek, akik összehangolt akció keretében csaptak le a gyanúsítottakra. A nyomozás adatai szerint a sértettet akarata ellenére tartották fogva, miközben jelentős összegű pénzt követeltek tőle. A rendőrség gyors intézkedésének köszönhetően sikerült kiszabadítani az áldozatot és őrizetbe venni az elkövetőket. Az ügy részleteinek feltárása továbbra is folyamatban van. A nyomozók több bűncselekmény elkövetésének gyanúját is vizsgálják. Az ilyen jellegű bűncselekmények felderítésében kiemelt szerepet kap az egyes rendvédelmi szervek együttműködése, amely ezúttal is eredményesnek bizonyult. Nyárias melegebb időre van kilátás a következő napokban Debrecenben és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék térségünkben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt marad Hajdú-Biharban, de olykor erőssé is fokozódhat.
1: Célállomás
0: Debrecen.
1: Pozíció
0: 104,6

Derűs délutánt és jó rádiózást kívánok mindenkinek Debrecen zenei kedvenceivel. Én Szabó Anita vagyok, a Best FM stúdiójában csücsülök jelenleg és várom a zenei kéréseket. Akár forró dróton, nagyon örülök, hogyha felhívnak 500-540 a forró drót, vagy SMS-ben Viberen is elküldhetik a kedvenceket üzenettel együtt. 30-933-1046. A tegnapi részleges napfogyatkozást követően pedig egész éjszaka záporoztak a perszeidák, köztük több fényes tűzgömbbel. Remélem, hogy nagyon sokan látták őket, és nagyon sokan kívántak valamit, amit nem szabad elmondani egyébként senkinek. A perszeidák pedig a következő napokban is nagyon jó kis esti programot kínálnak, hiszen továbbra is érdemes hullócsillagokra vadászni, akár ma éjszaka is. A déli kívánság műsor pedig elstartolt, úgyhogy érkezik is Béci üzenete, vele kezdünk. Egy szuper jó nyári dalt szeretnék küldeni a büfés lányoknak, és üzenem nekik, hogy mindig finom a kávé, és köszönöm, hogy mindig olyan kedvesek velem. Nagyon kedves tőled, Béci, az üzenet, én küldöm is a lányoknak, a Redván és Enrique Iglesias közösét, a Don't You Need Somebody érkezik, egy igazi nyári sláger, a déli kívánság műsor.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörmény út 178.

0: Best FM kívánságműsor. A hívható telefonszám 500-540.
1: Üdvözlöm, jó napot kívánok! Én egy születésnapos szeretnék köszönteni. Nem tudom, hol van rá lehetőség, hogy jó számot hívtam-e.
2: A legjobb számot tetszett hívni. Ki lenne a születésnapos?
1: Abbasné, Pintér Noémi.
2: Igen, és milyen dalt küldjünk neki?
1: Körre bízom, valami jó ritmusos olasz slágert. A végén 50. Okay. Napja van.
2: Rendben.
1: Jó? Nagyon szépen köszönöm.
2: Nagyon szíves.

0: Next FM Rádió.
1: Szia, Edina vagyok, Herendről. Szeretnék kérni egy számot a kívánság műsorba, Pannongrasztól. Bármelyik jó, mindegyiket.
0: Bármelyik jó, és Herenden hallgatsz bennünket.
1: Igen.
0: Az ott Veszprém, vagy Sopron környékén?
1: Veszprém
0: környékén.
1: Álmosdi vagyok egyébként, és hát a párom itt lakik.
0: Értem is, hogy a debreceni Best FM-et hallgatod.
1: Hát, mert azt szeretem. Erre nincsenek olyan jó rádiók.
0: Értem. Nagyon örülünk, hogy az ország másik végéből is telefonáltál, úgyhogy hozunk neked egy szép dalt a Pannongrasztól. Szia, szia!
1: Köszönöm szépen!

Már csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára bármi jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: Best FM kívánság műsor.
1: Szia, üdvözlök, Doki vagyok Debrecenből. Csitornak az anyukáim hátul az udvaron, 13, 10 lány meg 3 fiú. És mondanám nevüket, hogyha akar egy párra kell mondom. Barbara, Fernando, Nikolett, Zsanett, Miki, szintén, és Andrea, Alex. De azért szeretnék a kor, hogy jött, és a Balázs Kálytól egy győrűszél számot lehet.
2: Na várjál, meg volt a 13? Nem számoltam. Körülbelül meg volt, aki kimaradt, az sem marad le, mert hogy jön neki Korda Gyűrék dala. Oké, okay, és melyik dalt kérted?
1: Na mindegy. Amit a
2: mindegy? Jó, oké. Okay.
1: Szeretnék a gyerekek, nagyon-nagyon szépen köszönöm.
2: Szívesen.
1: És jó egészséget kívánok neked.
2: Neked is, szia-szia.
1: Köszönöm szépen, hello.

0: az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: A jó zenékből sosem elég.
1: Hamarosan folytatjuk.
2: 20 000 látogatót várnak az idei Farmer Expo-ra, hajdúszoboszlói családoknak marad ingyenes a fürdőzés. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Augusztus végén ismét a mezőgazdasági lesz a főszerep Debrecenben. A 35. Farmer Expo-t augusztus 27-e és 29-e között rendezik meg a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán, közölte az intézmény. A Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállításon 17 000 négyzetméteren mintegy 340 kiállító mutatkozik be, a szervezők pedig 20 000 látogatóra számítanak. A Debreceni Egyetem közös standdal készül, ahol saját termesztésű zöldségeket és gyümölcsöket, valamint új technológiákat, köztük drónokat is bemutatnak. A rendezvény egyik kiemelt témája az aszály és a mezőgazdaság alkalmazkodása a vízhiányhoz, illetve a szélsőséges időjáráshoz. Augusztus 28-án szakmai kerekasztalt is tartanak a száraz gazdálkodás lehetőségeiről. Emellett állattenyésztési fórumok, gép és technológiai bemutatók, tenyészállat bemutatók és lovas programok is lesznek. Augusztus végéig ingyenesen léphetnek be a helyi strandfürdőbe a hajdúszoboszlói családok, számolt be róla Ceglédi Gyula polgármester közösségi oldalán. A városvezető megköszönte az intézmény igazgatóságának döntését, amelynek köszönhetően a nyári melegben segítséget kapnak a helyi családok. A polgármester egy másik bejegyzésében arról is beszámolt, hogy a külterületen élők számára már rendszeresen biztosítanak ivóvizet. A vízszolgáltatást végző IRV-vel történt egyeztetés után a vízosztás múlt hét csütörtökön indult részlegesen. A vízellátás biztosítása a tartós hőség és a harmadfokú hőségriasztás idején különösen fontos a külterületen élők számára. Elérhető marad a Ciprusra közlekedő közvetlen repülőjárat, számolt be róla a Dehír. A légitársaság meghosszabbította a Debrecen és Lárnaka között közlekedő járat működését, így a térségből továbbra is egyszerűen elérhető marad a népszerű Unión és Euróövezeten belüli mediterrán úti cél. A közvetlen összekötetés nem csak turisztikai lehetőségeket bővít, hanem tovább erősíti a debreceni repülőtér szerepét is a régió nemzetközi kapcsolataiban. Ciprus az elmúlt években egyre kedveltebb úti céllá vált a magyar utazók körében, köszönhetően kedvező éghajlatának és gazdag kulturális örökségének. A járat fenntartása hozzájárulhat ahhoz, hogy Debrecen légi közlekedési kínálata tovább bővüljön, és még több utas számára kínáljon kényelmes utazási lehetőséget. Nyárias meleg időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén. A nappali maximum hőmérséklet 28 és 35 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 16-20 fokig hűlhet le a levegő. Csapadék csak elvétve fordulhat elő térségünkben, elsősorban zápor néhol kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt marad Hajdúbiharban, időnként azonban meg is erősödhet.
0: A hírek után folytatódik az Éri Kívánság műsor.
1: Ön kérte már kedvencét?
0: A hívható telefonszám 500 540.

0: kívánság műsor a Best FM-en. A forró drót 500-540.
1: 500-540. Best FM Rádió.
2: Ja, Dóri vagyok, és egy számot szeretnék kérni.
1: Hello, Dóri, hallgatunk.
2: A bakamakát szeretném, Sakirától.
1: Oké, okay, mi ez a nagy mosolygás? Kivel vagy? Mit csináltok?
2: A barátnémmel vagyok, már vonulunk a debreceni virágkarnaval, és az összes táncosnak szeretnénk ezt küldeni.
1: És próbán vagytok éppen?
2: Nem, már készülünk.
1: És hány napja kezdtetek készülni?
2: Hát egy másfél hete.
1: Uh-huh. És hogy áll most a produkció?
2: Már nagyon jól haladunk.
1: Ó, akkor nagyon ügyesek vagytok, csajok, jönnektek. Sakira és a vaka.
2: Köszönjük.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
2: Ajtót, ablakot keresel? Tisza Ajtóablak. Gyere el hozzánk, és tekints meg minőségi furnérajtóinkat, amelyek elérhetőek síkban záródó, vagy akár falpaneles kialakításokkal is. Tisza Ajtóablak. Új helyen. Debrecen, Böszörményi út 178.

0: Best FM kívánságvonala 500-540.
1: Szia, Attila vagyok, számot szeretnék kérni, ha lehet.
2: Mondhatod, Attila.
1: A Cosmic Girl-t, a Jamaica Rite-ot. Barátomat most hiszem haza a kórházba.

0: Best FM kívánság műsor.
1: Ibolya vagyok, és a lányomnak, vejemnek, Borókné Rápoti Krisztina és Borók Attila, ma van a házassági évfordulójuk. És szeretnék egy nagyon szép számot kérni nekik. Önre bízom.
2: Oké, akkor én hozom Szekeres Adrián dalát. Jó? Viszont hallásra.
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: Szívesen.
1: Viszont hallásra. Nincs még.

0: FM Rádió.
1: Jó napot kívánok, zenét szeretnék kérni itt a fiúknak, mert dolgozunk, aztán hallgatnánk valami jó kis muzsikát.
0: Na kik a fiúk, hányan vannak, te ki vagy, hogy hívnak?
1: Hárman vagy, Juhász Konrád vagyok.
0: Szia Konrád, hárman vagytok össze-vissza?
1: Igen.
0: És milyen muzsika tetszene nektek?
1: Legyen a Majkától a Belehalok.
0: És mit dolgoztok egyébként?
1: Hűtőket építünk, ipari hűtőket.
0: Például hova?
1: Temetőbe, például vadkamra.
0: Uh-huh. Jó, hát ez egy izgalmas munka akkor.
1: Igen, egyébként.
0: Szeretitek csinálni?
1: Szeretjük, dolgozunk.
0: Ez a lényeg. Hozom nektek Majka dalát.
1: Rendben, köszönjük.

0: Az óra vége felé közeledünk, záporoznak a kérések. Itt van Szandi üzenete, aki szeretne küldeni a Mohás nappali csapatának egy számot. Most nagyon fárasztó és hosszú volt az egész hetünk. Lepjetek meg, kérlek, valami jó zenével. Kitartás nekünk. Szandi, Évi, Kinga, Erika, Bredi, Feri és Gabi. Szép napot mindenkinek, nektek pedig. Szóljon Náksi és Brunner Bella. Itt a 104.6-on.
1: Csak egy nap van. Csak egy nap. Ami más, mint a többi. Más. Nyisd ki a szemed, kérlek, nézd körbe, hiszen mindenki itt van, akit szeretsz. Csak egy nap van, gyönyörű, ahogy csillog a mosoly az arcodon. Látod, mennyien vagyunk? A titok, amiről mindenki beszélt, most megnyílik előtted is. Csak egy nap van. Tárd ki a szíved és engedd be a zenét. Élvezd a színeket, érezd a lüktetést, és örökké emlékezz erre a napra, hiszen a titok már

Csak egy nap van. Tárd ki a szíved és engedd be a zenét. Élvezd a színeket. Érezd a lüktetést. És örökké emlékezz.

0: Táncolj! Budapest parádé!
1: Hello, Best FM!
2: Hello, szia, Dani vagyok. Máté Pétertől szeretnék egy dalt, elmegyek című után.
1: Most volt tőle egy dal, amiért szerezte mást. Egy másik előadó?
2: Hát hirtelen most nem jut eszembe.
1: Gondold el nyugodtan.
2: Rádió búcsúzunk, hogy valami ilyesmi? Ugye elbúcsúzom valami ilyesmi?
1: Ég veled? Erre gondoltál?
2: Az.
1: Küldjük valakinek?
2: Igen, Püstinek és Zsoltinak szeretném.
1: Milyen alkalom volt?
2: Elválunk egymástól, helyváltás.
1: Te váltasz munkahelyet?
2: Igen.
1: És sajnálod?
2: Hát, meglátjuk, mit az a jövő.
1: Mármint a srácokat?
2: Egy kicsit fognak hiányozni azért.
1: De azért fogtok találkozni.
2: Persze.
1: Jól van, jön a Desperado dala, és sok sikert kívánunk az új munkádhoz. Szia-szia!
2: Ja.
1: Ez a búcsú dal pedig azért is aktuális, mert ez már az utolsó dal. A déli kívánság műsorban én is elköszönök, viszont én holnap reggel újra beköszönök. 10 óra után itt a Best FM-en találkozunk akkor is, és számítok önökre az elmúlt 4 órában Szabó Anitát hallották.

0: a Best FM.
1: Erősíteni nemzetközi kapcsolatait a Debreceni Egyetem. Szabadtéri tüzek és szénmonoxid miatt is vonultak a tűzoltók. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben közterületi játszótereket, bölcsődéket, óvodákat, iskolák udvarait vizsgálta, de jártak szállodákban, éttermekben, udvarokon kialakított terekben, játszóházakban is. A balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Tájékoztatott Edvan Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el, a szükséges nyilvántartásokat és a dokumentációkat nem vagy nem megfelelően kezelik, valamint a feltárt hiányosságokat nem szüntetik meg. Gyakori, hogy a bejáratnál hiányzik a kötelezően feltüntető adattábla, amely egyébként tartalmazza az üzemeltető nevét és elérhetőségét. Ha bármilyen problémát talál a szülő, akkor bejelentéssel tudjon élni az üzemeltető felé, hiszen a legfontosabb a gyermekeink biztonsága.
1: Nemzetközi együttműködések bővítését és az egyetem külföldi láthatóságának javítását tartja egyik legfontosabb feladatának Jenei Attila, a Debreceni Egyetem új nemzetközi rektor helyettese, írta a hírek.onide.hu. A szakember július 1-től irányítja az intézmény nemzetközi szerepvállalását. A portálnak elmondta, céljai között szerepel a tudományos, stratégiai és ipari partnerségek erősítése, a külföldi hallgatói és kutatói mobilitás növelése, valamint az egyetem nemzetközi rangsorokban elfoglalt helyének javítása. Kifejtette, az egyetemek között egyre élesebb a verseny a hallgatókért, a kutatási forrásokért és a nemzetközi ismertségért. A Debreceni Egyetem ezért meglévő kapcsolatait is bővíteni, többek között ázsiai partnerekkel, miközben a Cívisvárosban működő nemzetközi vállalatokat is bevonná a kutatásfejlesztési együttműködésekbe. Az intézmény a magyar hallgatók külföldi tapasztalat szerzését, valamint az oktatók és kutatók nemzetközi mobilitását is ösztönözné. Több helyszínen is szükség volt a hajdubiari tűzoltók munkájára a hét elején, számolt be róla a HAON. Debrecenben a Szabó Pál utcában egy családi ház erkélyén lévő klímaberendezés kültéri egysége gyulladt ki. A lángokat a helyi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el. A Gizella utcában szénmonoxid érzékelő jelzett, a helyszínen végzett mérések pedig kimutatták a mérgező gázt. Személyi sérülés nem történt, Debrecenben egy parkolóautóra a faák hasadt, a Nagyerdei körúton pedig egy közlekedést veszélyeztető fát kellett eltávolítani. Hajdunáláson szintén fát vágtak ki. A térségben több szabadtéri tűzhöz is riasztották a tűzoltókat. Tiszalökön 3 hektáron égett szárazavar és erdő ajnövényzete, míg Hosszúpályban, Nádudvaron, Nyírmihájdiban és Hajdúböszörményben kisebb területeken kapott lángra a növényzet. Meleg nyárias idő várható a következő napokban Hajdúbiharban. Napközben 28 és 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, éjszakára pedig 16-20 fok közé hűl vissza a levegő. Többnyire száraz időre készülhetünk, csapadék csak elszórtan alakulhat ki, záporok és kisebb zivatarok formájában. A légmozgás általában mérséklet lesz, de időnként megélénkülhet, helyenként pedig meg is erősödhet.

Schneider che atterrisce a vita di Prischel. Gol!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha megjelölt keretek közül választ. Papoptika Szalon, Batthyány utca 10.
2: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörmény út 178.
3: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
4: Kezd a vásárlást az Arszuna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel. 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
3: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
5: Hogyan tudnék élni nélküled?
6: Demién Ferenc 80. Augusztus 16-án a Nagyerdei víztoronynál. Jegyek gag.jegy.hu.
7: Hajd hátra a várost egy estére. Csak a sercegő steak hangja, a frissen sült kemencés pizza illata és egy hűs ital a kezedben. Ennyi kell egy tökéletes nyári estéhez. Mirázs étterem Hajdúszoboszló, mirázsétterem.hu. Foglalj asztalt! A nyár legjobb estéi itt kezdődnek.

0: felújításokkal készülnek a tanévkezdésre. 70 megbetegedést regisztráltak Hajdúhatházon. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: A nyári szünetben 38 intézményben végeznek kisebb-nagyobb felújításokat és karbantartási munkákat a Debreceni Tankerületi Központ fenntartásában, számolt be róla a Dehír. A munkátok célja, hogy a diákokat szeptemberben megújult és megfelelően előkészített környezet fogadja. Az intézményekben a nyári időszakot használják ki azokra a feladatokra, amelyek tanítás mellett nehezebben lennének elvégezhetők. A munkák között egyaránt szerepelnek kisebb karbantartások és nagyobb felújítási feladatok. A tankerület számára fontos, hogy az iskolák műszaki állapota megfelelő legyen, és a tanévkezdésre minden szükséges beavatkozás elkészüljön. A nyári munkák így nem csak az épületek állapotának javítását szolgálják, hanem a tanulók és a pedagógusok számára is rendezettebb, korszerűbb környezetet teremthetnek az új tanévben. Továbbra sem tekinthető lezártnak a hónapok óta tartó hepatitis A járvány Hajdúhatházon, számolt be róla a HAON. A településen már 70 igazolt megbetegedést tartanak nyilván, a betegek csak nem 80%-a gyermek. A legfrissebb adatok szerint jelenleg 15-20 aktív fertőzött lehet a városban.

0: Rablás gyanúja miatt fogtak el több embert Hajdú-Bihar megyében a rendőrök, számolt be róla a Hajdú Press. Az ügyben a terrorelhárítási központ munkatársai is közreműködtek, akik összehangolt akció keretében csaptak le a gyanúsítottakra. A nyomozás adatai szerint a sértettet akarata ellenére tartották fogva, miközben jelentős összegű pénzt követeltek tőle. A rendőrség gyors intézkedésének köszönhetően sikerült kiszabadítani az áldozatot és őrizetbe venni az elkövetőket. Az ügy részleteinek feltárása továbbra is folyamatban van, a nyomozók több bűncselekmény elkövetésének gyanúját is vizsgálják. Az ilyen jellegű bűncselekmények felderítésében kiemelt szerepet kap az egyes rendvédelmi szervek együttműködése, amely ezúttal is eredményesnek bizonyult. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Debrecenben és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék térségünkben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt marad Hajdú-Biharban, de olykor erőssé is fokozódhat.
1: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
2: Köszönjük szépen a híreket! Ez a Best FM 104.6. Hello Debrecen, jó munkát mindenkinek! Sok van még egyébként a mai munkaidőből? Besegítünk a legjobb zenékkel, hogy egy picit gyorsabban teljen. Jó, például rögtön itt a délutáni műszak kezdeteként egy kis könnyed, dudorászós, nyári tengerpart és láger, a Cranberries és a Zombie.

0: Igazi eurokompatibilis magyar termék, ez volt a Zságár és a Wings of Love a Besten, Debrecen kedvencei között a 104.6-on. Két trafipaxról is tudunk a megyében, az egyik a 3321-es úton Balmazújváros Bánomkertnél mér, a másikat pedig a 48-ason Nyírábrány határában látták a hallgatóink. Mi szóltunk, a többi önökön múlik.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt a multifokális szemüvegkészítés specialistája, a Pupilla Optika támogatja.
0: És hát a zenei világban olyan időket élünk, amikor 10-20-25-30 éves slágerekből újra sláger lesz, mert a TikTokon felkapják a fiatalok. Hát most is egy ilyen dal jön, ami másodvirágzását éli. Mindjárt itt van Inna és az Amazing.
2: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
4: Ajtót, ablakot keresel? Tisza Ajtóablak, gyere el hozzánk, és tekints meg minőségi furnérajtóinkat, amelyek elérhetőek síkban záródó, vagy akár falpaneles kialakításokkal is. Tisza Ajtóablak, új helyen, Debrecen, Böszörményi út 178.
5: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
6: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu.
7: civisbeton.hu.
6: A megbízható alap.
8: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
9: Nem csak festékben, hanem a háztartásban is verhetetlen ajánlatok várnak. Vásárolj Debrecen egyetlen Trilag festék stúdiójában, a Colorful festékboltban. Most a 15 literes híragolt prémium fehér beltéri festék csak 11.990 forint, a 24 tekercses Oops Everyday barack prémium toalettpapír pedig mindössze 1810 forint. Keresd minket Debrecenben a Szoboszlói út 9 alatt. Ingyenes parkolás az áruház mögött a Gyár utcában.

Best FM-et hallgatják, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, és hát a jövő héten bulizunk éjjel-nappal, hiszen jön a karneváli hét, augusztus 20-a, Debreceni Virágkarnevál. Meg fogják rendezni az egyik legnépszerűbb programot is, újra lesz esti éjszakai biciklis felvonulás, Night Ride, ezt idén, jövő héten kedden 19 és 21 óra között tartják majd. A Kossuth tér, Piac utca, Petőfi tér, Erzsébet utca, Antal József utca, Tisza István utca, 60 utca, Kossuth tér útvonalon lehet majd végig tekerni. A DKV már most jelezte, hogy az nyilvánvalóan meg fogja akasztani a villamosok közlekedését, tehát úgy tervezzenek előre, hogy jövő kedden 19 és 21 óra között az 1-es és 2-es villamosok csak a Kálvin tér, Egyetem Doberdó utca, Kálvin tér megállóhelyek között szállítják az utasokat, ez fent van a DKV honlapján. De hát nem villamosozni kell abban a két órában, hanem tekerni a feldíszített világító biciklikkel. Tehát a karneváli hét részeként újra lesz Night Ride, jövő kedden este 7-kor lesz a rajt a Kossuth téren. Mi pedig tekerünk tovább Filó dalával, jön a Hajnalok a gangon.

Best FM-et hallgatják, 104.6, jó munkát mindenkinek, és azok figyeljenek most nagyon, akik szoktak járni a 33-as, a 71-es, a 71A, a 71H-s és a 971-es autóbuszokkal. Ezek a járatok ugyanis holnap reggel 9 órától, várhatóan hétfő reggel 9-ig terelő úton fognak közlekedni, ugyanis útépítési munkákat végeznek majd a Füredi úton, a Dózsa-György utca és az Egyetem Sugárút közötti részen. A Malom Park, az Egyetem Sugárút és a Honvéd utca megállók teljesen kimaradnak majd itt a következő napokban, de érdemes ennek részletesebben is utána nézni a DKV honlapján. Tehát a 33-as, a 71-es, a 71A, a 71H és a 971-es buszról van szó. Mi pedig hozzuk az igazi 90-es évek hangzást, a Best of It, a Naughty by Nature.

0: 20 000 látogatót várnak az idei Farmer Expo-ra. Hajdúszoboszlói családoknak marad ingyenes a fürdőzés. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Augusztus végén ismét a mezőgazdasági lesz a főszerep Debrecenben. A 35. Farmer Expo-t augusztus 27-e és 29-e között rendezik meg a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán, közölte az intézmény. A Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállításon 17 000 négyzetméteren mintegy 340 kiállító mutatkozik be, a szervezők pedig 20 000 látogatóra számítanak. A Debreceni Egyetem közös standdal készül, ahol saját termesztésű zöldségeket és gyümölcsöket, valamint új technológiákat, köztük drónokat is bemutatnak.

0: döntését, amelynek köszönhetően a nyári melegben segítséget kapnak a helyi családok. A polgármester egy másik bejegyzésében arról is beszámolt, hogy a külterületen élők számára már rendszeresen biztosítanak ivóvizet. A vízszolgáltatást végző IRV-vel történt egyeztetés után a vízosztás múlt hét csütörtökön indult részlegesen. A vízellátás biztosítása a tartós hőség és a harmadfokú hőségriasztás idején különösen fontos a külterületen élők számára. Elérhető marad a Ciprusra közlekedő közvetlen repülőjárat, számolt be róla a Dehír. A légitársaság meghosszabbította a Debrecen és Lárnaka között közlekedő járat működését, így a térségből továbbra is egyszerűen elérhető marad a népszerű Unión és Euróövezeten belüli mediterrán úti cél. A közvetlen összekötetés nem csak turisztikai lehetőségeket bővít, hanem tovább erősíti a debreceni repülőtér szerepét is a régió nemzetközi kapcsolataiban. Ciprus az elmúlt években egyre kedveltebb úti céllá vált a magyar utazók körében, köszönhetően kedvező éghajlatának és gazdag kulturális örökségének. A járat fenntartása hozzájárulhat ahhoz, hogy Debrecen légi közlekedési kínálata tovább bővüljön, és még több utas számára kínáljon kényelmes utazási lehetőséget. Nyárias meleg időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén. A nappali maximum hőmérséklet 28 és 35 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 16-20 fokig kühlhet le a levegő. Csapadék csak elvétve fordulhat elő térségünkben, elsősorban zápor, néhol kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt marad Hajdúbiharban, időnként azonban meg is erősödhet.
1: Köszönjük szépen a híreket, Hello Debrecen, a 104.6-ot hallgatják. Hát kétféle ember van most a városban, olyan, aki elindul hazafelé, meg olyan, aki irigykedik azokra, akik már elindultak hazafelé. Bármit is csinálnak, egy csipetnyi Best FM, az kell hozzá. Hozzuk a legjobb zenéket. Itt van Avicii és Nicky Romero, és az I Could Be The One. A hírek

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, ne leget hozz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: Linkin Park és a Somewhere I Belong itt a Best FM-en, Debrecen kedvencei között a 104.6-on, és hazafelé az út veszélyes, mondom, hogy mit tudunk a délutáni csúcsforgalomról. Sajnos baleset történt a 33-ason a BMW körútnál lévő körforgalom környékén, ez valamicskét feltartotta a forgalmat még pár perccel ezelőtt a hallgatóink szerint, de onnan valaki frissíthetné az infókat, plusz feltűnt egy trafipax a Monostorpályi úton.
1: Jó utat kíván a Best FM.
0: Gyerekjáték a délutáni csúcsforgalom, hogyha összedolgozunk, küldjék nekünk továbbra is a közlekedési infókat. 30 933 104 6, ez az SMS-es Viber számunk, vagy csörögjenek ide az 500-540-re. Óvatosan az utakon, és dübörögjön a kocsiból a Best FM, jön a Bad Boys Blue és a Your Woman.
2: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Maximum minőség, minimum ár, kiszolgáljuk Önt éjjel-nappal, MaxiLine. Kiváló minőséget jó áron.
4: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
5: Kezd a vásárlást az Arszóna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel. 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
4: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
6: Meleged van? Tisza ajtóablak! Gyere el új bemutató termünkbe, mert az árak most egy hétig befagynak! Hűsölj velünk a Böszörményi út 178 szám alatt, és az árak garantáltan hidegen hagynak. Tisza ajtóablak!
7: A szemüveglencséd legyen vékonyabb, ne a pénztárcád. Gyere a Pupillába! Most 30% kedvezménnyel vásárolhatod meg Hoya vékonyított lencséidet. Pupilla Optika, Ótemető 14, pupillaoptika.hu.
8: 5 perces autómosás 42 méteres mosó utcában. Autodrom. Szoboszlói út 50.

Ez a Best FM a 104.6-on. Jó utat hazafelé, hogyha még a délutáni csúcsforgalomban araszolnak valamerre. És közben már készülődjünk a kívánság műsorra is. A szokásosnál kicsit halkabban mondom, hogy a dalkérők között Loki egyet sorsolunk. Majd igen, a tegnapi 5-1-et nem tudjuk visszacsinálni sajnos, de legalább önök közül valaki ingyen mehet majd a következő bajnokira. Ami egyébként vasárnap lesz 16.30-tól, az Etót fogadják a mieink, ami azért mégiscsak rangadó az NB1-ben. Szóval, hogyha dalt kérnek a kívánságműsorban, akkor megnyerhetik a belépőjüket vasárnapra 500-540. Én az önök helyében már most csörögnék, hogy biztosan beleférjek a mai kívánságműsorba. 500-540 jöhetnek a dalkérések, meg a jó barátok zenéjei.

lesz, pedig itt a Best FM a 104.6-on, ma is hazakísérjük Önöket, együtt átvészeljük a délutáni csúcsforgalmat. A Monostor pályi úton még mindig trafiznak a rendőrök. Ennek megfelelően nyomják ott a gázpedált. Mi pedig segítünk a hallgatóinknak, amiben csak tudunk. Például Molnár Adél küldött nekünk egy SMS üzenetet, azt írja, hogy az éjszaka az egyik szórakozó helyen elhagyta az iratait, elhagyta vagy ellopták, hát ez majd a hatóság kiderít, hogyha szükséges. Minden esetre, hogyha valaki talál iratokat Molnár Adél névre, akkor hívja a 0620-246-5849-es telefonszámot, tehát 0620-246-5849, Molnár Adél keresi az iratait. Reméljük, hogy elő is kerülnek. Én pedig várom a dalkéréseket, mert mindjárt indítjuk a kívánságműsort. Ajándék Loki jegyünk is lesz a végén. Valaki a Best FM vendégeként, mert majd vasárnap az Eto elleni bajnokira, hívjanak az 500-540-en. Érdemes már most csörögni.

0: ez itt a Best FM a 104.6-on. Lionel Richie és Diana Ross és az Endless Love. Hát ez volt az utolsó dal, amit ma én választottam önöknek. A következő két órában átadom a lehetőséget a hallgatóinknak. Figyelem, kezdődik a mai kívánság műsor. Szívtel nyitunk majd. A dalkérők között a végén sorsolunk egy páros belépőt a vasárnapi Loki meccsre, az NBA-ben a Győrt fogadjuk. Hívja rá, kérjék a kedvenceiket. 500-540.
1: Erősíteni nemzetközi kapcsolatait a Debreceni Egyetem. Szabadtéri tüzek és szénmonoxid miatt is vonultak a tűzoltók. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
2: A Best FM-en.
1: Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben közterületi játszótereket, bölcsődéket, óvodákat, iskolák udvarait vizsgálta, de jártak szállodákban, éttermekben, udvarokon kialakított terekben, játszóházakban is. A balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Tájékoztatott Edvan Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el, a szükséges nyilvántartásokat és a dokumentációkat nem vagy nem megfelelően kezelik, valamint a feltárt hiányosságokat nem szüntetik meg. Gyakori, hogy a bejáratnál hiányzik a kötelezően feltüntető adattábla, amely egyébként tartalmazza az üzemeltető nevét és elérhetőségét. Hogyha bármilyen problémát talál a szülő, akkor bejelentéssel tudjon élni az üzemeltető felé, hiszen a legfontosabb a gyermekeink biztonsága.
1: Nemzetközi együttműködések bővítését és az egyetem külföldi látott.

0: miközben a Cívisvárosban működő nemzetközi vállalatokat is bevonná a kutatásfejlesztési együttműködésekbe. Az intézmény a magyar hallgatók külföldi tapasztalatszerzését, valamint az oktatók és kutatók nemzetközi mobilitását is ösztönözné. Több helyszínen is szükség volt a hajdubiari tűzoltók munkájára a hét elején, számolt be róla a HAON. Debrecenben a Szabó Pál utcában egy családi ház erkélyén lévő klímaberendezés kültéri egysége gyulladt ki. A lángokat a helyi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el. A Gizella utcában szénmonoxid érzékelő jelzett, a helyszínen végzett mérések pedig kimutatták a mérgező gázt. Személyi sérülés nem történt, Debrecenben egy parkolóautóra a faág hasadt, a Nagyerdei körúton pedig egy közlekedést veszélyeztető fát kellett eltávolítani, Hajdunánáson szintén fát vágtak ki, a térségben több szabadtéri tűzhöz is riasztották a tűzoltókat. Tiszalökön 3 hektáron égett száraz avar és erdő aljnövényzete, míg Hosszúpályban, Nádudvaron, Nyírmihájdiban és Hajdúböszörményben kisebb területeken kapott lángra a növényzet. Meleg nyárias idő várható a következő napokban Hajdú-Biharban, napközben 28 és 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, éjszakára pedig 16-20 fok közé hűl vissza a levegő, többnyire száraz időre készülhetünk, csapadék csak elszórtan alakulhat ki, záporok és kisebb zivatarok formájában, a légmozgás általában mérsékelt lesz, de időnként megérénkülhet, helyenként pedig meg is erősödhet.
1: És most!
2: Indul az esti kívánság műsor
1: a Best FM-en.
2: Aki a kívánságokat ma este teljesíti.
3: Balog István Vilmos. Zenei szerkesztő urak és hölgyek, tegyék a dolgukat, válogassák a zenéket itt a Best FM-en, startol a kívánságműsor, a fizetsége pedig valakinek egy páros belépő lesz a vasárnapi Loki meccsre, itthon játszunk az NB1-ben, az Etót fogadjuk vasárnap 16.30-tól. A dalkérők között sorsoljuk a végén a két egyet, 500-540 vagy 39-33-104-6 önök előtt a lehetőség. Na hát, és nézzük a kérdéseket, amik már befutottak, például jön a The Wanted és a Chasing the Sun, ezt Regina kérte saját magának, előtte Radics Gigi és a vadonatúj érzést, ezt a dalt Bici küldi a családjának, azaz azért, hogy nagyon szeretlek titeket, és itt a mai első telefonálunk a vonalban, Dávid, szia, hallgatlak!
4: Szia, én Taylor Swiftet kérem, a kislányaimnak, Lucának és Fanninak küldöm.
3: Akkor teljesen nő uralom otthon.
4: Igen, de ez így jó.
3: Oké, küldjük nekik Taylor Swiftet, ciao.
4: Köszönöm szépen.
3: Indul a kívánságműsor, Taylor Swift és az Opelite.
5: I had a

0: A Best FM-et hallgatják a 104.6-on, itt a Kívánság műsor, de hát ez csapatmunka. Önöknek is ki kell venniük belőle a részüket, kérjenek dalokat, és a dalkérők között a végén sorsoljuk az ajándékot is. Páros belépő vasárnapra, amikor a Loki az NB1-ben itthon fogadja a Győrt. Vasárnap 16.30-tól lesz egyébként a meccs. Szóval 500-540 minél hamarabb hívnak, annál nagyobb az esély arra, hogy még beleférnek a mai két órába. Nem sokára szól például az új kedvencünk, Olivia Dean és a So Easy. Ezt Szilvi kérte saját magának és a férjének Fecónak. Jó választás, viszont haló! Kívánság műsor, ki van velünk a vonalban?
1: Napot kívánok, szeretnék kérni egy számot. Szeretném a Let Me Love You-t kérni.
0: Justin Bieber?
1: Igen.
0: Oké, értjük egymás fél szavakból is. Kinek küldöd?
1: Az egész szavaztábornak küldöm, és az osztáborban állunk, és mindenki.
0: Hol vagytok lovastáborban?
1: Miket értsen.
0: Akkor itt vagytok a szomszédban. Hányan vagytok?
1: Hú, nagyon, hát sokan vagyunk.
0: De a lovakat ne számold bele. Jó van, küldöm a dalotokat nem sokára. Hello!
1: Köszönöm szépen, viszont hallás.
0: Hello, szia! Na tehát akkor a Best FM-en Justin Bieber lődik nem sokára, jön majd tőle a Let Me Love You. Ez a mai kívánság műsor.
2: Reklám.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: 4D futóműállítás Autodrom. Szoboszlói út 50.
4: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
5: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
6: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu
7: civisbeton.hu
6: A megbízható alap.
8: Képzeld el az esküvődet, ahol a naplemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
9: Építkezik, felújít. Trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.

0: West FM a 104.6-on, 5-től 7-ig kívánság műsor, mutatom a lényeget.
1: A te zenét szólt már.
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-104-6-ra.
0: Norbi, a kollégáid születésnapod alkalmából küldik neked mindjárt a kedvencedet, az AK-26 és a Bluff. Isten éltessen téged, ez a szülinapi ajándékod, sok boldogságot. És ha minden igaz, akkor valaki a vonalban is itt van.
3: Halló, üdvözlöm, jó napot kívánok! Én egy születésnapos szeretnék köszönteni. A Silence. Mindegy, hogy melyik a remix lett volna a legjobb, de...
0: Hát akkor legyen az. Oké. Okay. És hogy hívják az ünnepeltet?
3: Abbasné, Pintér Noémi. Kint vannak a keleti főcsatornánál, 50 éves kereken, és meglepetésnek szánom.
0: Éljen az ünnepelt, ugorjon egy fejest a nevünkben is a születésnapján.
3: Nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönjük, hello. Jaj, hát és szülinapi ajándékként az ünnepelt, még Loki egyet is nyerhet vasárnapra. Itthon játszunk az NBA-ben. Szóval a Best kívánság műsorában mindjárt jön a Disturb és a The Sound of Silence.

0: Ez itt a 104.6, a Best FM-et hallgatják, a kívánság műsor pörög ezerrel, van tétje is a dolognak, két Loki egy, amit a dalkérők között sorsolunk majd ki, a vasárnapi Eto elleni bajnokira szólnak a belépők, a 39-33-104-6-ra lehet írni, az 500-540-en pedig hívhatnak bennünket. Edith szegény még dolgozik, úgyhogy Shakirától a Látortúra egy kicsit feldobná a napját, természetesen küldöm neked nem sokára, és telefonálónk is van.
1: Jó napot, József vagyok, számon szeretnék kérni. Azariától teljesen mindegy, rátok bízom minket.
0: Jó, a teljesen mindegy című számát mi is szeretjük, úgyhogy szívesen lejátszunk, kinek küldjük.
1: Németországi dolgozó magyaroknak.
0: Te is kint vagy?
1: Igen, igen, én is kint vagyok, de egy hét összemegyek az.
0: És hol vagy Németországban?
1: Legeslegvége, Hollandia 25 kilométer, tehát most körülbelül 1490 kilométer vagyok.
0: Akkor a Loki egy mennyire hoz téged tűzbe?
1: Á, ne, adjátok már.
0: Nem ugrasz haza vasárnap a meccs miatt?
1: Nem, adjátok haza.
0: Na jó van, te hát tudod.
1: Vasárnap így blokkod.
0: Te tudod. Nem maradok. Te tudod.
1: Nagyon.
0: Hello, szia.
1: Köszönöm, szia.
0: Ez a kívánság műsor Best-tel. Most már

0: Mindenkinél minden oké. Ez volt Robin Schulz, és ez az oké itt a Best FM-en a 104.6-on, ahol a kívánság műsorba csöppentek, 5-től 7-ig önök válogatják a zenéket, és ugye még nyerhetnek is a végén egy páros belépőt a vasárnapi Loki meccsre. Azt írja nekünk Pati, hogy sziasztok, szép estét mindenkinek. Az Intim Torna Illegáltól kérném szépen a Vágjáljukat a kádba című számot. Már pár napja a fejemben van. Köszönöm szépen. Hát most akkor meghallgatjuk ettől, vagy még pár napig a fejedben marad, vagy sikerül kiűzni belőle. Majd írd meg, hogy sikerült. Nem sokára itt a dal. Halló, tessék, Bestafám!
1: Szia, Vili, Szeri vagyok. A Katrin de Waves-től szeretném a Love Shine a Light című számot.
0: De jó! Ú, azt nem is tudom, kiért el már valakit történelem során a kívánság műsorban.
1: Mindig gondolkodok rajta, hogy mi az, amit már nagyon-nagyon régen hallottam.
0: Helyes, úgy, ezt a hozzáállást szeretjük.
1: Ezt most szeretném hallani, meg természetesen vevő vagyok a Loki meccs jegyekre is.
0: Jó, nem vevőnek kell lenni, hanem szerencsésnek.
1: Hát reméljük, hogy szerencsés is leszek.
0: A tegnapi fényes vereség után mit tippelsz a hétvégére?
1: Nehéz lesz. Nem akarok itt hangzató szavakat mondani, de próbáljuk meg, hát, ha meg itt egy sovány 1-0 valahogy kihúzzuk a mérkőzést, mert ez a Győr, ez nem lesz meg itt egy egyszerű mérkőzés.
0: Hát, a címvédő jön.
1: De reméljük, hogy azért csak megszorongatjuk, meghúzgáljuk a bajszukat.
0: Jó van, a jegyekre esélyes vagy, a végén sorsolunk.
1: Köszönöm szépen.
0: És köszi a zenét, nagyon jó. Köszi, hello, szia. A Best FM mai kívánság műsorát hallgatják, itt vagyunk este 7-ig.

0: te zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hogyan tudnék élni nélküled?
2: Demién Ferenc 80. Augusztus 16-án a Nagyerdei Víztoronynál. Jegyek gog.jegy.hu.
3: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
4: Kezd a vásárlást az Arsuna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel. 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
3: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
5: Bennünk, BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
6: Felújításokkal készülnek a tanévkezdésre. 70 megbetegedést regisztráltak Hajdúhatházon. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
7: Hírek a Best FM-en.
6: A nyári szünetben 38 intézményben végeznek kisebb-nagyobb felújításokat és karbantartási munkákat a Debreceni Tankerületi Központ fenntartásában, számolt be róla a DEHÍR. A munkátok célja, hogy a diákokat szeptemberben megújult és megfelelően előkészített környezet fogadja. Az intézményekben a nyári időszakot használják ki azokra a feladatokra, amelyek tanítás mellett nehezebben lennének elvégezhetők. A munkák között egyaránt szerepelnek kisebb karbantartások és nagyobb felújítási feladatok. A tankerület számára fontos, hogy az iskolai

0: 15-20 aktív fertőzött lehet a városban. A járvány márciusban kezdődött, május végén még 25 igazolt esetet tartottak számon, június elejére pedig 28-ra emelkedett a számuk. A védekezés új szakasza augusztus elején indult, amikor célzott oltási kampányt szerveztek a leginkább érintett városrészekben. Elsősorban az 1 és 16 év közötti gyermekeket várták, és szükség esetén az oltócsoportok a családokhoz is elmentek. Egyetlen nap alatt 6 utcában mintegy 300 embert oltottak be. A járványügyi intézkedések célja, hogy megállítsák a fertőzések további terjedését. Emberrablás gyanúja miatt fogtak el több embert Hajdú-Bihar megyében a rendőrök, számolt be róla a Hajdú Press. Az ügyben a terrorelhárítási központ munkatársai is közreműködtek, akik összehangolt akció keretében csaptak le a gyanúsítottakra. A nyomozás adatai szerint a sértettet akarata ellenére tartották fogva, miközben jelentős összegű pénzt követeltek tőle. A rendőrség gyors intézkedésének köszönhetően sikerült kiszabadítani az áldozatot és őrizetbe venni az elkövetőket. Az ügy részleteinek feltárása továbbra is folyamatban van. A nyomozók több bűncselekmény elkövetésének gyanúját is vizsgálják. Az ilyen jellegű bűncselekmények felderítésében kiemelt szerepet kap az egyes rendvédelmi szervek együttműködése, amely ezúttal is eredményesnek bizonyult. Nyárias, melegebb időre van kilátás a következő napokban Debrecenben és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék térségünkben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt marad Hajdú-Biharban, de olykor erőssé is fokozódhat.
1: Ezek voltak a 6 órási hírek, köszönjük szépen! Best FM 104.6 és 7 óráig kívánság műsor ma is. Ajándék is jár hozzá, a dalkérők között egy páros belépőt sorsolunk majd ki vasárnapra a következő NB1-es bajnokira, a DVSC az Etót fogadja. Nagyon nehéz meccs lesz, kell majd a szurkolás a csapatnak, valaki a Best FM vendégeként lehet majd ott. Valaki pedig a vonal végén várakozik már. Haló, szia, amiben segíthetek neked?
2: Anikó vagyok, szia.
1: Szia.
2: Destől a levelet kérem.
1: Des levél, jó választás. Kinek küldöd?
2: A barátnőmnek, Áginak, hogy hallgassa szeretettel.
1: Rendben van, Des nagyon népszerű, mert Robi is írt. Sziasztok, Marbellán autózunk éppen, titeket hallgatunk. Annának egy jó Dash számot szeretnék kérni, please. Oké, rendben van, akkor nektek is szól Dash-től a levél, viszont előtte egy aktuális nagy sláger, a Tame Impala és a Dracula, amit ma Gábriel kért. A

0: Best FM 104, ez itt a mai kívánság műsor. Csak egy telefonhívásnyira vagyunk egymástól, és ha dalt kérnek még a belépőjüket, és megnyerhetik a vasárnapi Loki meccse. Megmondom őszintén, én egy kicsit pesszimista voltam, és azt hittem, hogy ez a tegnapi fényes vereség elveszi az önök kedvét attól, hogy beszálljanak a játékba, de nem, nagyon sokan írják, hogy szeretnék megnyerni a jegyet. Na, ilyenek az igazi szurkolók, akik nehéz helyzetben is a csapat mellett vannak. Szóval, ha dalt kérnek, akkor nyerhetnek egy páros beugrót vasárnap délutára, amikor jön az Eto a bajnokságban. Megjön a korál dala a hazafelé, amit, hát micsoda meglepetés, Gyuszi úton hazafelé szeretne meghallgatni. És ki van a vonalban? Miben segíthetünk?
1: Jó napot! Horváth Milán vagyok, éppen most itt a... Éppen az Energiaszegi vagyok, de most épp Tiszán vagyunk nyaralni.
0: De jó nektek! Családdal?
1: Igen, családdal.
0: Apu, anyu, tesó?
1: Igen.
0: Négyesben. És merre vagytok pontosan?
1: Tiszalok körül valahol. Nem, pontosan nem tudom, de valahol Tiszalok.
0: Valahol ott a környéken. Oké, és mit játszhatok nektek?
1: Én szeretném kérni a Michael Jacksontól a Beat-et.
0: Nagyon szívesen lejátszom neked. Kinek küldöd?
1: A családomnak.
0: Mit üzensz nekik?
1: Jó zenehallgatást.
0: Köszi szépen, szia!
1: Viszontlátásra!
0: Na, mint Betonhofi régi számában vannak hallgatóink Baby Tiszalökön. Lökjük is nekik Michael Jackson dalát, ez a BD-t itt a kívánság műsorban.

0: FM a 104.6-on, és tudják, itt leveg a kívánság műsor felett az ajándék is. Páros belépő a vasárnapi Loki meccsre. Ugye most kell igazán a buzdítás a csapatnak, hiszen hát finoman fogalmazva sem vagyunk túl jó formában, ráadásul most a címvédőt fogadjuk. Vasárnap 16:30-kor az Eto érkezik. A dalkérők között a végén sorsoljuk majd a két beugrót. Na de hát addig még olyan dolog, mint a bikinitől a részegen kivisz haza. Ezt a dalt ma Sanyi szeretné meghallgatni, nem tudom, hogy aktuális-e nála, vagy csak egyszerűen szereti ezt a dalt. Mindenesetre nagyon szívesen lejátszom neki. Előtte jön az ATC és az Around the World. A 2000-es évek nagy bulis lágerét ma Gyöngyike kérte. És mindezek előtt?
1: Jó estét kívánok! Az Edászok szeretni kéne a következő bénálok. Küldeném mindenkinek a depresszív lakosoknak, aki szereti.

0: Ezt a FM a 104.6-on a kívánság műsort hallgatják, úgyhogy nem csak azt kell eldönteni, hogy részegen kivész haza, hanem azt is, hogy mit hallgassunk. Hívjanak, írjanak, kérjenek dalokat, és a végén nyerik meg a két belépőt a vasárnapi Loki meccsre. Én pedig intézem például Lola kérését, a Huntix és a Golden. De ha minden igaz, akkor valaki a telefonban is várakozik már.
1: Ja, számot szeretnék kérni tőletek a kívánsági sorban. A szerelmemnek Katicának küldeném Debrecenbe a Zambó Jimmy-től a bukodiát.
0: És mit üzensz neki?
1: Nagyon hiányzik, és szeretem.
0: Oké, rendben van. Elmentek meccsre, ha véletlenül nyertek egyet a végén?
1: Igen.
0: Mersz tippelni, hogy mi lesz a vasárnap az Eto ellen?
1: Hát szerintem döntetlen.
0: Jó, optimista vagy, úgy legyen. Oké, szerintem annak is örülnénk. Jó, a műsor végén sorsolunk.
1: Jó, rendben van.
0: Köszönöm, szia.
1: Szia.

0: zenét szólt már.
1: És te üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: itt a Best FM a 104.6-on, a kívánság műsort hallgatják, és hát ugye minden másodperccel egyre közelebb vagyunk ahhoz, hogy kiderüljön, hogy ki a legszerencsésebb dalkérő ma. Nem sokára sorsoljuk a két belépőt a vasárnapi Loki meccsre. Aki dalt kért, az benne lesz a sorsolásban, úgyhogy mindenkinek esélye van. Ami még addig hátra van, az például Kollányi Zsuzsitól az eszembe jutottál. Itt van hozzá az üzenet, sziasztok, Balázs vagyok, és ezt a dalt küldeném Fazekas MS-ének, azzal az üzenete, hogy eszembe jutott, és nagyon szeretem őt. Nem sokára játszom a kérésedet, de még egy gyors kívánság előtte.
1: Hello!

0: Ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják, 5-től 7-ig minden nap itt vagyunk a Kívánság műsorral. Köszönet mindenkinek, aki kért ma dalokat, meg azoknak is köszönet, akik csak hallgattak bennünket szépen csendesen. És minden dalkérünk neve és telefonszáma itt van benne előttem a sorsolási kalapban. Már is kiderül, hogy kié a két Loki belépő. A szerencsést, akit kisorsoltam, már hívom is.
1: Halló!
0: Halló, szia Anna, itt a Best FM rádió.
1: Szia, Vidi.
0: Mondd nekem, légy szíves, hogy milyen programot terveztél magadnak vasárnapra?
1: Mennem kell messze.
0: Vállalod ezt a feladatot?
1: Ha menni kell, akkor menni kell.
0: Hát úgy néz ki, hogy menni kell. Gratulálok neked! Tiéd a két belépő, téged sorsoltalak ki. Van egy páros beugród a vasárnapi NB1-es meccsre, amikor hát a címvédőt, az Etót fogadja a DVSC. Vasárnap 16:30-kor kezdődik a meccs a Nagyerdei stadionban. Én a tegnapi lap után kicsit félve kérdezem, hogy mire számítasz vasárnap?
1: Hát figyelj, nagyon jól mondtad az előbb, hogy egy igazi szurkoló akkor is szurkol, ha nem megy a csapatnak.
0: Így van.
1: Úgyhogy hajrá, Loki!
0: Hajrá, gratulálok neked még egyszer! Kivel fogsz menni a meccsre?
1: Nagyon köszönöm. Hát a férjemmel megyünk majd.
0: Akkor jó szurkolást kívánok nektek. Hajrá, Debrecen, képeket majd küldjetek, hogy lássuk, hogy jó helyre kerültek a jegyek. Gratulálok nektek!
1: Köszönöm. Sziasztok!
0: Anna élete át a két belépő a vasárnapi meccsre. Én pedig most, hogy átadtuk a ajándékot, nyugodt szívvel elindulok haza. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt. Ciao, holnap találkozunk.
2: 20 ezer látogatót várnak az idei Farmer Expo-ra. Hajdúszoboszlói családoknak marad ingyenes a fürdőzés. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
2: Augusztus végén ismét a mezőgazdasági lesz a főszerep Debrecenben. A 35. Farmer Expo-t augusztus 27-e és 29-e között rendezik meg a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán, közölte az intézmény. A Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállításon 17 ezer négyzetméteren mintegy 340 kiállító mutatkozik be, a szervezők pedig 20 ezer látogatóra számítanak. A Debreceni Egyetem közös standdal készül, ahol saját termesztésű zöldségeket és gyümölcsöket, valamint új technológiákat, köztük drónokat is bemutatnak. A rendezvény egyik kiemelt témája az aszály és a mezőgazdaság alkalmazkodása a vízhiányhoz, illetve a szélsőséges időjáráshoz. Augusztus 28-án szakmai kerekasztalt is tartanak a száraz gazdálkodás lehetőségeiről. Emellett állattenyésztési fórumok, gép és technológiai bemutatók, tenyészállat bemutatók és lovas programok is lesznek. Augusztus végéig ingyenesen léphetnek be a helyi strandfürdőbe a hajdúszoboszlói családok, számolt be róla Ceglédi Gyula polgármester közösségi oldalán. A városvezető megköszönte az intézmény igazgatóságának döntését, amelynek köszönhetően a nyári melegben segítséget kapnak a helyi családok. A polgármester egy másik bejegyzésében arról is beszámolt, hogy a külterületen élők számára már rendszeresen biztosítanak ivóvizet. A vízszolgáltatást végző ERV-vel történt egyeztetés után a vízosztás múlt hét csütörtökön indult részlegesen. A vízellátás biztosítása a tartós hőség és a harmadfokú hőségriasztás idején különösen fontos a külterületen élők számára. Elérhető marad a Ciprusra közlekedő közvetlen repülőjárat, számolt be róla a Dehír. A légitársaság meghosszabbította a Debrecen és Lárnaka között közlekedő járat működését, így a térségből továbbra is egyszerűen elérhető marad a népszerű Unión és Euróövezeten belüli mediterrán úti cél. A közvetlen összekötetés nem csak turisztikai lehetőségeket bővít, hanem tovább erősíti a debreceni repülőtér szerepét is a régió nemzetközi kapcsolataiban. Ciprus az elmúlt években egyre kedveltebb úti céllá vált a magyar utazók körében, köszönhetően kedvező éghajlatának és gazdag kulturális örökségének. A járat fenntartása hozzájárulhat ahhoz, hogy Debrecen légi közlekedési kínálata tovább bővüljön, és még több utas számára kínáljon kényelmes utazási lehetőséget. Nyárias meleg időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén. A nappali maximum hőmérséklet 28 és 35 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 16-20 fokig hűlhet le a levegő. Csapadék csak elvétve fordulhat elő térségünkben, elsősorban zápor, néhol kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt.

0: erősíteni nemzetközi kapcsolatait a Debreceni Egyetem. Szabadtéri tüzek és szénmonoxid miatt is vonultak a tűzoltók. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek több mint harmada. A fogyasztóvédők az első fél évben közterületi játszótereket, bölcsődéket, óvodákat, iskolák udvarait vizsgálta, de jártak szállodákban, éttermekben, udvarokon kialakított terekben, játszóházakban is. A balesetveszélyes játékok használatát megtiltották, és eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Tájékoztatott Edvan Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Rendszeresen visszatérő probléma, hogy az üzemeltetők az előírt biztonsági felülvizsgálatokat nem végzik el, a szükséges nyilvántartásokat és a dokumentációkat nem vagy nem megfelelően kezelik, valamint a feltárt hiányosságokat nem szüntetik meg. Gyakori, hogy a bejáratnál hiányzik a kötelezően feltüntető adattábla, amely egyébként tartalmazza az üzemeltető nevét és elérhetőségét. Ha bármilyen problémát talál a szülő, akkor bejelentéssel tudjon élni az üzemeltető felé, hiszen a legfontosabb a gyermekeink biztonsága.
0: Nemzetközi együttműködések bővítését és az egyetem külföldi láthatóságának javítását tartja egyik legfontosabb feladatának Jenei Attila, a Debreceni Egyetem új nemzetközi rektor helyettese, írta a hírek.onide.hu. A szakember július 1-től irányítja az intézmény nemzetközi szerepvállalását. A portálnak elmondta, céljai között szerepel a tudományos, stratégiai és ipari partnerségek erősítése, a külföldi hallgatói és kutatói mobilitás növelése, valamint az egyetem nemzetközi rangsorokban elfoglalt helyének javítása. Kifejtette, az egyetemek között egyre élesebb a verseny a hallgatókért, a kutatási forrásokért és a nemzetközi ismertségért. A Debreceni Egyetem ezért meglévő kapcsolatait is bővíteni, többek között ázsiai partnerekkel, miközben a Cívisvárosban működő nemzetközi vállalatokat is bevonná a kutatásfejlesztési együttműködésekbe. Az intézmény a magyar hallgatók külföldi tapasztalat szerzését, valamint az oktatók és kutatók nemzetközi mobilitását is ösztönözné. Több helyszínen is szükség volt a hajdubiari tűzoltók munkájára a hét elején, számolt be róla a HAON. Debrecenben a Szabó Pál utcában egy családi ház erkélyén lévő klímaberendezés kültéri egysége gyulladt ki. A lángokat a helyi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el. A Gizella utcában szénmonoxid érzékelő jelzett, a helyszínen végzett mérések pedig kimutatták a mérgező gázt. Személyi sérülés nem történt, Debrecenben egy parkolóautóra faág hasadt, a Nagyerdei körúton pedig egy közlekedést veszélyeztető fát kellett eltávolítani. Hajdunáláson szintén fát vágtak ki. A térségben több szabadtéri tűzhöz is riasztották a tűzoltókat. Tiszalökön 3 hektáron égett szárazavar és erdő ajnövényzete, míg Hosszúpályban, Nádudvaron, Nyírmihájdiban és Hajdúböszörményben kisebb területeken kapott lángra a növényzet. Meleg nyárias idő várható a következő napokban Hajdú-Biharban, napközben 28 és 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, éjszakára pedig 16-20 fok közé hűl vissza a levegő. Többnyire száraz időre készülhetünk, csapadék csak elszórtan alakulhat ki, záporok és kisebb zivatarok formájában. A légmozgás általában mérsékelt lesz, de időnként megérénkülhet, helyenként pedig meg is erősödhet.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Let me talk to you.

0: felújításokkal készülnek a tanévkezdésre. 70 megbetegedést regisztráltak Hajdúhatházon. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: A nyári szünetben 38 intézményben végeznek kisebb-nagyobb felújításokat és karbantartási munkákat a Debreceni Tankerületi Központ fenntartásában, számolt be róla a DEHÍR. A munkátok célja, hogy a diákokat szeptemberben megújult és megfelelően előkészített környezet fogadja. Az intézményekben a nyári időszakot használják ki azokra a feladatokra, amelyek tanítás mellett nehezebben lennének elvégezhetők. A munkák között egyaránt szerepelnek kisebb karbantartások és nagyobb felújítási feladatok. A tankerület számára fontos, hogy az iskolák műszaki állapota megfelelő legyen, és a tanévkezdésre minden szükséges beavatkozás elkészüljön. A nyári munkák így nem csak az épületek állapotának javítását szolgálják, hanem a tanulók és a pedagógusok számára is rendezettebb, korszerűbb környezetet teremthetnek az új tanévben. Továbbra sem tekinthető lezártnak a hónapok óta tartó hepatitis A járvány Hajdúhatházon, számolt be róla a HAON. A településen már 70 igazolt megbetegedést tartanak nyilván, a betegek csak nem 80%-a gyermek. A legfrissebb adatok szerint jelenleg 15-20 aktív fertőzött lehet a városban. A járvány márciusban kezdődött, május végén még 25 igazolt esetet tartottak számon, június elejére pedig 28-ra emelkedett a számuk. A védekezés új szakasza augusztus elején indult, amikor célzott oltási kampányt szerveztek a leginkább érintett városrészekben. Elsősorban az 1 és 16 év közötti gyermekeket várták, és szükség esetén az oltócsoportok a családokhoz is elmentek. Egyetlen nap alatt 6 utcában mintegy 300 embert oltottak be. A járványügyi intézkedések célja, hogy megállítsák a fertőzések további terjedését. Emberrablás gyanúja miatt fogtak el több embert Hajdú-Bihar megyében a rendőrök, számolt be róla a Hajdú Press. Az ügyben a terror elhárítási központ munkatársai is közreműködtek, akik összehangolt akció keretében csaptak le a gyanúsítottakra. A nyomozás adatai szerint a sértettet akarata ellenére tartották fogva, miközben jelentős összegű pénzt követeltek tőle. A rendőrség gyors intézkedésének köszönhetően sikerült kiszabadítani az áldozatot és őrizetbe venni az elkövetőket. Az ügy részleteinek feltárása továbbra is folyamatban van. A nyomozók több bűncselekmény elkövetésének gyanúját is vizsgálják. Az ilyen jellegű bűncselekmények felderítésében kiemelt szerepet kap az egyes rendvédelmi szervek együttműködése, amely ezúttal is eredményesnek bizonyult. Nyárias melegebb időre van kilátás a következő napokban Debrecenben és környékén. Míg a napi maximum hőmérséklet 28 és 35 fok, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 20 fok között alakul majd. Az előrejelzések szerint elvétve fordulhat elő inkább csapadék térségünkben, leginkább zápor vagy kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt marad Hajdú-Biharban, de olykor erőssé is fokozódhat.

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: 20 ezer látogatót várnak az idei Farmer Expo-ra hajdúszoboszlói családoknak. Marad ingyenes a fürdőzés. Még marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Augusztus végén ismét a mezőgazdasági lesz a főszerep Debrecenben. A 35. Farmer Expo-t augusztus 27-e és 29-e között rendezik meg a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán, közölte az intézmény. A Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállításon 17 ezer négyzetméteren mintegy 340 kiállító mutatkozik be, a szervezők pedig 20 ezer látogatóra számítanak. A Debreceni Egyetem közös standdal készül, ahol saját termesztésű zöldségeket és gyümölcsöket, valamint új technológiákat, köztük drónokat is bemutatnak. A rendezvény egyik kiemelt témája az aszály és a mezőgazdaság alkalmazkodása a vízhiányhoz, illetve a szélsőséges időjáráshoz. Augusztus 28-án szakmai kerekasztalt is tartanak a száraz gazdálkodás lehetőségeiről. Emellett áll a tenyésztési fórumok, gép és technológiai bemutatók, tenyészállat bemutatók és lovas programok is lesznek. Augusztus végéig ingyenesen léphetnek be a helyi strandfürdőbe a hajdúszoboszlói családok, számolt be róla a Ceglédi Gyula polgármester közösségi oldalán. A városvezető megköszönte az intézmény igazgatóságának döntését, amelynek köszönhetően a nyári melegben segítséget kapnak a helyi családok. A polgármester egy másik bejegyzésében arról is beszámolt, hogy a külterületen élők számára már rendszeresen biztosítanak ivóvizet. A vízszolgáltatást végző IRV-vel történt egyeztetés után a vízosztás múlt hét csütörtökön indult részlegesen. A vízellátás biztosítása a tartós hőség és a harmadfokú hőségriasztás idején különösen fontos a külterületen élők számára. Elérhető marad a Ciprusra közlekedő közvetlen repülőjárat, számolt be róla a Dehír. A légitársaság meghosszabbította a Debrecen és Lárnaka között közlekedő járat működését, így a térségből továbbra is egyszerűen elérhető marad a népszerű Unión és Euróövezeten belüli mediterrán úti cél. A közvetlen összekötetés nem csak turisztikai lehetőségeket bővít, hanem tovább erősíti a debreceni repülőtér szerepét is a régió nemzetközi kapcsolataiban. Ciprus az elmúlt években egyre kedveltebb úti céllá vált a magyar utazók körében, köszönhetően kedvező éghajlatának és gazdag kulturális örökségének. A járat fenntartása hozzájárulhat ahhoz, hogy Debrecen légi közlekedési kínálata tovább bővüljön, és még több utas számára kínáljon kényelmes utazási lehetőséget. Nyárias meleg időre számíthatunk a következő napokban Debrecenben és környékén. A nappali maximum hőmérséklet 28 és 35 fok között alakul, míg az esti éjszakai órákban 16-20 fokig bűlhet le a levegő. Csapadék csak elvétve fordulhat elő térségünkben, elsősorban zápor néhol kisebb zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt marad Hajdú-Biharban, időnként azonban meg is erősödhet.

0: rádiót.
1: A te rádiód. Ez a Best FM.
2: Sötét a hely, sötétek a gondolatok, nincs zaj, csak a pillanatok, amiket úgy élünk meg, mint a vége lenne, pedig most kell.

Köszöntjük Ipo és Hippolit nevű kedves hallgatóinkat! Az Ipoi férfi név a görög eredetű Hippolitus név rövidüléséből keletkezett, akár csak a Hippolit, jelentése lovász, női párja Hippolita. A nevek legismertebb tulajdonosai Hippolita Lakály, 8-as Ipoi francia tanár fordító, Tóth Zsolt Ipoi ciszterci, és természetesen ön kedves Ipo és Hippolit, aki most a rádiót hallgatja.

0: korszerű filmek kedvelt betétdalai.
1: Igazán nagyon kedves volt hozzá. Most már csak egy forró fürdő.
2: Elfelejtettem elmondani, hogy...
1: Mondja.
2: Nem tudja elképzelni, mennyire szeretnék szerelmeskedni magával. De soha nem mondanám el senkinek. Főleg magának nem. Ha megkínoznának, se árulnám el senkinek.
1: Mit nem árulna el?
2: Hogy szerelmeskedni szeretnék magával, de nem csak egyszer, nagyon sokszor. De soha nem mondom el. Majd bolond lennék elárulni, hogy itt is megtenném a háza előtt, most és amíg csak élek.
1: Szaladjon, mert elászik. Megint elerett az eső.
2: Hercegnő?
1: Már is csuromvíz.
2: Ezért az öltönyért nem nagy kár. Viszont a kalapot, igen, a kalapot azt szívesen elcserélném. Jó jönne egy száraz, de hát, honnan vegyek?
1: Hogy is volt? Nagyon egyszerű. Mária, küld valakit, aki ad egy száraz kalapot a barátomnak.
2: Remek. Jó éjszakát, hercegnőm, jó éjszakát.
0: Egy filmzene most.
3: A Best FM-en.